0: Az OMS közlése szerint a kommunikációs feladatokat június 9-től Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. A tájékoztatás szerint az országos mentőszolgálat a megújulás időszakát éli, ennek részeként döntöttek a szóvivőváltásról is. Azt is megegyezték, hogy az eddigi szóvivő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületének felújítása során, egy munkás pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint a kémia épületben egy tervezett áramszünethez kapcsolódó munka közben elektromos zárlat alakult ki, amely miatt az elektromos szekrényben kábelek égtek el, és robbanásszerű ívkisülés történt. A sérült dolgozót kórházba szállították, az állapot a stabil.
1: Időjárás jelentés.
0: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlam. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan és egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. A kaposvári Kószó András fotóiból és úti filmjéből nyílt kiállítás az indonéz nagykövetségen. A kulturális este mutatták be a fotós legújabb Indonéziáról készült tárlatát és csaknem 20 perces dokumentumfilmjét, amely egyben online is elérhető. A rendezvényen több mint 100 meghívott vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. Ismét barna medvéket láttak az Agteleki Nemzeti Park területén Jósfafűnél a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park közlése szerint egy munkatársuk kedden egy anyamedvét és egy bocsot észlelt, egy fokozottan védett, a látogatók elől elzárt területen távol a turista utaktól. Június elején már 2 medve észlelés is volt a térségben, anyamedvét bocsa pedig utoljára 2017-ben láttak Jósfafű környékén. Először sikerült víz alatti felvételeket készíteni a földközi tengeren egy kifejlett fehér cápáról. A különleges találkozást egy búvár örökítette meg Szicília és Tunézia között, miközben társaival egy hajóroncsra tekeredett, elhagyott halászhálókat távolítottak el. A szakértők szerint a felvétel tudományos szempontból is jelentős, mert a kritikusan veszélyeztetett fajról nagyon kevés megfigyelés áll rendelkezésre a térségből. A kutatók szerint az eset segíthet jobban megismerni a fehér cápák elterjedését és viselkedését a földközi tengeren.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlam. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ráérsz be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a
2: Gidák.
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Shake it
3: up! Együtt kell

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gálaműsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2 Rádió most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Embercsempészt fogtak el Somogyban a rendőrök. A járőrök kedden hajnalban a 61-es főúton kezdtek követni egy személyautót a készenléti rendőrség jelzése alapján. A Kaposvár irányába közlekedő autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem tovább haladt és a megyeszékhely közelében az árokba hajtva balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőr kutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és török illegális bevándorlót szállított. Ügyvédnek adta ki magát és így csapta be áldozatait egy Baranya megyei férfi, aki ellen emiatt vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A férfi 2024 első felében 3 nőnek vállalt jogi képviseletet, miközben nem rendelkezett jogi végzettséggel és tényleges ügyvédi jogosultsággal sem. A sértettektől megbízási díjként több 100 000 forintot vett át, miközben a készített beadványok több esetben is szakszerűtlenek voltak. A férfi összesen mintegy 600 000 forintos kárt okozott és felfüggesztett börtönbüntetést kaphat. Vádat emeltek a Gálvölgyi János rosszul létével kapcsolatos ügyben 2 mentés irányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentés vezető ellen. A színészhez 2023 májusában hívtak mentőt nehéz légzés miatt. A segélyhívás kezelésénél több mulasztás is történt, a riasztás nem a megfelelő sürgősséggel zajlott, és nem küldtek időben mentőegységet, így a vizsgálatok szerint elmaradt az életveszélyes állapotban lévő beteg ellátása. A vádlottak pénzbüntetésre számíthatnak, és el is tilthatják őket a foglalkozásuktól.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban is lehet még számítani esőre, záporra, de reggelre csökken a csapadék hajlam. A zivatarokkal lehűlés is érkezik. Csütörtökön napközben csak 20-22 fok lesz. Napközben már nem várható eső holnap, de felhős lesz az ég.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valpó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A legjobb diákokat és tanáraikat díjazta a Kaposvári Szakképzési Centrum. A Lampin József Technikum és Szakképzőiskolában tartott szerda ünnepségen 47 tanuló és 27 oktató vehetett át elismerést. A diákok országos és nemzetközi tanulmányi, szakmai, sport és művészeti versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és nem csak az ő teljesítményüket díjazták, hanem a felkészítő tanáraikat is. A Kaposvári MCC is csatlakozik a Rigó Jancsi napokhoz. A fesztivál csütörtöki 0. napján nyílik az MCC stage a Dorottya házban és annak udvarán. A programon Rakoncai Gábor extrém sportoló tart előadást. Ő az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, és személyes történetén keresztül mutatja be az emberi teljesítőképesség határait. Az est folyamán az MCC Kaposvári diákjai zenés produkciókkal mutatkoznak be, a programot pedig a Sisa Café zenekar koncertje zárja. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Elfogadta az országgyűlés a parlamenti képviselők fizetésének csökkentéséről szóló törvényt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt mondta az ATV műsorában, hogy a képviselői fizetések és a havi költségkeretek csökkentésével 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A miniszter az interjúban azt is megjegyezte, hogy a parlament egyhangulag támogatta a költségcsökkentő javaslatot. Továbbra is sok motoros közlekedik szabálytalanul a júniusi országos ellenőrzés tapasztalatai alapján. A rendőrség múlt héten tartott razziát az utakon, és elsősorban a bukósisak, a világítás és a láthatósági eszközök használatát vizsgálták. 267 esetben a világítás szabályainak megsértése miatt intézkedtek a rendőrök, 134-en pedig bukósisak nélkül közlekedtek. Téli cipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeken. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, de eső már nem várható. Reggel 12-13 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. Pénteken és szombaton napos, változóan felhős idő várható, vasárnap viszont újabb záporok érkezhetnek.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

91.2. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Miniszteri segítséget kért a Varjak okozta problémák megoldásához Szita Károly. Kaposvár polgármestere levélben fordult Gajdos Lászlóhoz, az élő környezetért felelős miniszterhez, mert a városban egyre nagyobb gondot jelent a folyamatosan növekvő vetési varjú állomány. A madarak jelentős zajt okoznak és szennyezik a közterületeket. A polgármester szerint a korábbi intézkedések, például a fák visszametszése és a fészkek eltávolítása nem hoztak tartós eredményt. A városvezető azt írta, a helyzet évről évre súlyosbodik, ezért hosszú távú megoldásra van szükség. Innovatív tankönyvet írt a gépész igazgató helyettese. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és váltakozó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó is kapcsolódik. Kábítószerkereskedelem miatt fogtak el egy 19 éves fiatal Csomogyaszalón. A kaposvári rendőrök június 1-én csaptak le a dílerre. A házban a férfin kívül két vásárlót is elfogtak. A rendőrök egy internetről rendelt csomagban több mint 1200 g kábítószer gyanús, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. A gyors teszt mind a három embernél pozitív eredményt mutatott, a dílert őrizetbe vették, a két fogyasztó ellen pedig eljárás indult. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszás főtávjára. A szervezők tájékoztatása szerint a július 18-ai esemény 5,2 km-es távjára már mind a 10.500 hely elkelt, ráadásul rekordgyorsasággal hetekkel a rajt előtt. A 2,6 km-es féltávra és a Szápos Balaton áthúzásra is csak néhány szabad hely maradt, ezek telítettsége már elérte a 95%-ot. A szervezők szerint a fent maradó helyek várhatóan még ezen a héten elfogynak. Már nem Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvívője. Az OMS közlése szerint a kommunikációs feladatokat június 9-től Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. A tájékoztatás szerint az országos mentőszolgálat a megújulás időszakát éli, ennek részeként döntöttek a szóvívőváltásról is. Azt is megegyezték, hogy az eddigi szóvivő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületének felújítása során, egy munkás pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint a kémia épületben egy tervezett áramszünethez kapcsolódó munka közben elektromos zárlat alakult ki, amely miatt az elektromos szekrényben kábelek égtek el, és robbanásszerű ívkisülés történt. A sérült dolgozót kórházba szállították, az állapota stabil.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, de eső már nem várható. Reggel 12-13 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. Pénteken és szombaton napos, változóan felhős idő várható, vasárnap viszont újabb záporok érkezhetnek.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Jó reggelt kívánok 2026. június 11-én, csütörtökön reggel. Hát alaposan megzuhant a hőmérséklet a tegnapi naphoz képest. Jelenleg északról fúj a szél, ez jól látszott a Sziszegyen egyik füstölgő kéményén, és a tegnapi 17-hez képest jelentősen 5 fokkal, azaz 12 Celsius fokkal indítjuk ezt a mai reggelt. Ez remélem, hogy a kedvre és a hangulatra nem lesz befolyással, mert abból azt kívánom, hogy legyen bőven, mármint a kedvből és a jó hangulatból, úgyhogy így töltjük a mai reggelt is. Tartsatok velünk!

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
1: Jó reggelt kívánok, 4:45 előtt 3 perccel járva, csendes koranyári csütörtök van, amikor a természet már teljes zöldben pompázik, és ez most duplán is így van. Például az Ezredév utcában, ahogy érkeztem ide, hát mintha valami erdei út lenne, de tényleg. Tehát azért a tegnapi szélvihar megtette a maga hatását. Temérdek az ág, a gaj, a lomb lehullva a földre. Itt-ott nagyobb ágat is kerülgetni kell, de bízom benne, hogy a levegőben érezni a következő hétvége hangulatát, és nem csak a frissességet. Úgyhogy kiváló alkalom ez már most arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és még a napi teendők előtt vagy mellett kiholt arc, szakítsunk egy kis időt a feltöltődésre. Szóval legyen ez a mai nap olyan produktív, vagy éppen annyira pihentető, amilyenre nektek a legnagyobb szükségetek van. Mi informálisak leszünk és zenések, mint mindig. Úgyhogy már is jön a folytatásban a Nickelback, aztán Szigala.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Fél hét lesz 8 perc múlva. Jó készülődést, vagy már jó munkát, ha ott vagytok. Névnapi köszöntő itt a Rádió Mosban, már is szeretettel üdvözlöm a barnabásokat, de ma ünnepelnek a barangó, aztán Amábel, Balló, Barabás, Barna, Eta, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Paulin, Rexana, Roxana, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasilia nevű kedves hallgatók is. A barnabások a legrégebb óta bitorolják a június 11-i napot, mint névnapot. Ezúttal is hoztam egy érdekes történetet, méghozzá Hegyi Barnabásról, a magyar filmművészet egyik legnagyobb hatású Kossuth díjas operatőréről, akinek a kameráján keresztül születtek meg az olyan felejthetetlen klasszikusok, mint a Ludas Matyi, vagy éppenséggel a Körhinta. Kevesen tudják, de ő készítette el a legelső magyar színes játékfilmet is, amivel aztán örökre beírta magát a hazai technológiai és kulturális történelembe is. Képei nem csak a korabeli történeteket mesélték el, hanem egy egészen egyedi lírai látásmódot hoztak el a hazai mozikba. Élete viszont tragikusan korán ért véget, amikor 1966-ban mindössze 52 évesen éppen a kislánya születésének napjaiban kapott végzetes agyvérzést. És ezzel a szomorú fordulattal a sors mégis egy csodás örökséget hagyott ránk, ugyanis ez a kislány nem más, mint Hegyi Barbara, a ma is közkedvelt Jászai Mari díjas színésznőnk. Hát kedves barnabások és mindenki, aki ma ünnepel, boldog névnapot kívánok a Van Republic slágerével.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. A kaposvári Kószó András fotóiból és úti filmjéből nyílt kiállítás az indonéz nagykövetségen. A kulturális este mutatták be a fotós legújabb Indonéziáról készült tárlatát és csaknem 20 perces dokumentumfilmjét, amely egyben online is elérhető. A rendezvényen több mint 100 meghívott vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. Ügyvédnek adta ki magát, és így csapta be áldozatait egy Baranya megyei férfi, aki ellen emiatt vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A férfi 2024 első felében 3 nőnek vállalt jogi képviseletet, miközben nem rendelkezett jogi végzettséggel és tényleges ügyvédi jogosultsággal sem. A sértettektől megbízási díjként több százezer forintot vett át, miközben a készített beadványok több esetben is szakszerűtlenek voltak. A férfi összesen mintegy 600 ezer forintos kárt okozott, és felfüggesztett börtönbüntetést kaphat. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térdsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, de eső már nem várható. Reggel 12-13 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. Pénteken és szombaton napos, változóan felhős idő várható, vasárnap viszont újabb záporok érkezhetnek.
0: Időjárás jelentést hallottak. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
3: Eseménytelen napot kívánok, jó reggelt! Hát ez mit is jelent az eseménytelen nap? Nem az, hogy ne történjen semmi az ég adta a világon, semmi rendkívüli, ami felbolygatná az ember lelki nyugalmát, mert ez is egy nagy érték, nem? Vannak napok, amikor úgy vagyunk vele, hogy fú, megúsztuk. Máskor meg valahogy érzi az ember azt a vibrálás, hogy itt még valami lesz, itt még valami történni fog. Hát ne történjen, ezt kívánom. Egy pillantás az órára, azt mondja, hogy 4 perccel múlott el fél hét, amikor az NSYNC-kel és a Tiesto és Eva Max féle motóval folytatjuk itt a Rádió Mostban, aztán a születésnapi köszöntővel és a lapszemlével. It's terrible.

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most! Fellapozzuk a naptárt most! Kalendárium!
1: Igen, igen, legyen lendületes a mai reggel, és legyen lendületes ez az egész nap. Jó reggelt kívánok, 5 perc múlva lesz 3:47, és még mielőtt Teddy Swims-szel köszönteném a mai születésnaposokat, íme néhány gondolat arról, hogy milyen emberek is ők. Hát ikrek, az már egyszer biztos. Az is biztos, hogy kiemelkedő a kommunikációs készségük, kíváncsiak, szellemi rugalmasság jellemzőket továbbá, rendkívül nyitott és társasági személyiségek, akik könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal, és lételemük a folyamatos tanulás, valamint az új élmények keresése. Ugyanakkor kettős természetük miatt fontos számukra, hogy megtalálják az egyensúlyt a pezsgő társasági élet és a belső elmélyült csend között. Hát kívánom, hogy megtalálja mindenki, aki a mai nap szülötte. Ilyen híresség például a múltból, és milyen érdekes, hogy több autóversenyző is lesz majd közöttük, de elsőként mondjuk inkább Jacques Cousteau-t, a francia tengerkutatót említeném, aki 1910-ben született, de ma született Brian Whitehouse, brit autóversenyző, Jackie Stewart Scott, legendás autóversenyző, a Form 1 háromszoros világbajnoka, ma született Rádai Mihály Kossuth díjas operatőr, városvédő, Bob Evans, brit autóversenyző, Tom Price, brit autóversenyző, de például Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megtestesítője, és Jean Alesi, francia autóversenyző is. Boldog születésnapot és sok-sok köszöntést kívánok mai születésnaposainknak!
0: Ez volt a kalendárium.

0: kik lehettek ők. Mert bizony a kamerák alapján még akár erre is lehet precedens. A kaposvári Laki Lukács Péter lett a Somogy év tesi tanára a kategóriájában. Kaposvár önkormányzata a környezet kímélő és hatékony védekezési megoldásokat előtérbe helyezve a biológiai szúnyoggérítés alkalmazására készül idén nyáron, és visszatér Rigó Jancsi, zene, gasztronómia és nyári hangulat várja kedves érdeklődőket majd. Országos hír írja a Népszava, hogy sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar MOL és a szerb állam között a szerbi kőolajipari vállalat a NISZ jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében. Is. A rendőrség az éjjel vízágyút vetett be a tüntetők ellen Észak-Írországban, a bevándorlás ellenes tüntetések második éjszakáján, írja a The Guardian. Új fordulatot vettek a háborúk, ugyanis most először vetettek be az éjszaka folyamán 10 olyan mesterséges intelligencia által vezérelt Terminátor drónt, amely teljesen önálló és emberi felügyelet nélkül ölt meg orosz katonákat a csatatéren. Ami pedig a Hormuzi szorost illeti, éjjel támadott Amerika, viszont támadott Irán, bejelentették a Hormuzi szoros teljes lezárását, miközben arról ír a Bloomberg, hogy egyre több tankhajó halad át a szoroson kikapcsolt transponderekkel és elsötétítve.
1: Ez volt a Lapszemle.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Reklám!
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra állatkerti kirándulásra viszi a kaposvári nagycsoportos óvodásokat a város. Az idén 7. alkalommal megszervezett program keretében a gyerekek a pécsi állatkertbe látogatnak el. Az egyik csoportot kedden Szita Károly polgármester is elkísérte. A kezdeményezést még 2018-ban indították, és a résztvevő óvodások idén egy kulacsot is kaptak ajándékba. Az országosan is egyedülállónak számító program során azok a nagy csoportosok mehetnek állatkertbe, akik most búcsúznak az óvitól és készülnek az iskolára. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benjamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza Kécske együttesénél töltötte. Innovatív tankönyvet írt a gépész igazgató helyettese. Mike Gábor számítógépes áramköri szimuláció című kiadványa a középiskolai és egyetemi elektronikai képzést segíti. A nyomtatott és online formában is elérhető tankönyv az egyen és váltakozó áramú hálózatokkal, valamint az analóg és digitális elektronikával foglalkozik. A tananyaghoz szimulációs feladatok és több mint 150 rövid videó is kapcsolódik. Iskolások és óvodások ismerkedhetnek a mentők munkájával Kaposváron. A tanév utolsó napjaiban több gyermekcsoport is ellátogatott a kaposvári mentőállomásra, ahol megtekinthették a mentőautók és a mentősök által használt eszközöket. A kaposmérői iskola tanulói például közelebbről is megismerkedhettek az esetkocsival, a mentőszolgálat munkatársai pedig az alapszintű újraélesztés legfontosabb lépéseit is bemutatták a gyerekeknek. Már nem Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvívője. Az OMS közlése szerint a kommunikációs feladatokat június 9-től Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. A tájékoztatás szerint az országos mentőszolgálat a megújulás időszakát éli, ennek részeként döntöttek a szóvívőváltásról is. Azt is megegyezték, hogy az eddigi szóvívő Györfi Pál továbbra is a mentőszolgálat állományában marad. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire felhős időnk lesz ma, de eső már nem várható. Reggel 12-13 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. Pénteken és szombaton napos, változóan felhős idő várható, vasárnap viszont újabb záporok érkezhetnek.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Indítjuk a június 11-ei napra kész, benne lesz majd szó többek között fociról, aztán a Rigó Jancsi napokról, tehát a jó kis programokról holnaptól, de természetesen aktuális közlekedési és időjárási infók is lesznek hamarosan. Üdv mindenkinek akár egy gépsor mellett, akár a sarki kisboltban. Tartsatok velünk, sok jó zene és rövid, de hasznos infók következnek.

0: Rádió Most. Ne hallgass más.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Néhány gondolat a várható időjárásról, először az óráról órára képet előrejelzést nézem. Ez alapján most már 13-14 Celsius fok van, és egy napos felhős idő van, mint ami a jelen pillanatban is akad. Aztán teljesen felszakadozik majd a felhőzet éjszakára, de ami talán ennél érdekesebb, hogy a mai napra már nem mutat az előrejelzés csapadékot, annak ellenére sem, hogy még tegnap igencsak mutatta csütörtökre is. Ami pedig a hétvégénket illeti, itt a következő lehet majd számítani. A hidegfront mögött egy szeles és hűvösebb idő várható ma. Igen, ugye tegnap 17, ma már csak 12-13 volt reggel. Napközben a napi csúcs az nagyjából 20-22 lesz, viszont nem lesz csapadék, a holnap hajnalt 8-13 fokkal indítjuk, egy picivel enyhébb idő melegebb lesz már, mint ma 22-24, szombatra pedig 24-26 fok valószínű, vasárnap pedig érkezik az újabb front, amelyből egy pici hétfőre is jut, mármint csapadékból, de egyébként a vasárnapi csapadék mennyiség sem lesz több, mint 2-3 mm.

0: Hol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
2: Ma kezdődik a Rigó Jancsi napok. Egész pontosan a Dorottya házban már 17 órától várják a kedves érdeklődőket. Ez a mai a nulladik nap, úgyhogy az MCC Stage tölti ki teljesen a programot ott a Dorottya ház és udvarán. 17 órától Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon előadását lehet majd meghallgatni. Hát jó páran kísértük figyelemmel az extrém expedíciót innen Kaposvárról is. Erről fog majd mesélni, és erről lehet majd őt kérdezni. 18 óra 15 perccel a Kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkciói következnek, majd a Sisa Café zenekar 18.30-tól. És akkor holnap már a hagyományokhoz hűen, tehát pénteken és szombaton ismételten szuper fellépők és előadások. Többek között fellép Miss Chris és a Jazz Tonight, Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, a Balance Wheel Group is visszatér. Fellép majd a Kristály Kvartett, a Kaposvári Fuvolzenekar, a James Re Jazz Fuvola Duo, Lukács Jenikő és Fekete Lajos, Ignác Bálint, továbbá a Zsepi Duo, Magyari Timót, a Liszt Ferenc Zeneiskola magánénekesei és Krisis is. Szombaton itt lesz velünk a Swing a la Django, a Hungarian Gypsy All Stars, a Sárközi Kollektív és a Gypsy Jazz Trio is, de lesz utcazene több alkalommal, úgyhogy több helyszínen, számtalan jó kis programmal készül a város. Érdemes kilátogatni a rendezvényre, és egyébként minden program fent van a rigojancsinapok.hu weboldalon. Innen lehet a legjobban és legprecízebben tájékozódni.

0: reggelt. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi rapok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztrokülönlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi rapok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
5: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
6: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órán. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
7: A kaposvári oktatókat köszöntötték tegnap pedagógus nap alkalmából. Az éjszakai viharok után ma már napos, változóan felhős időnk lesz. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatást segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. 98 éves korában elhunyt Molnár János a Szabadságért Kaposvár emlékérem tavalyi kitüntetettje. A nyugállományú katonatiszt az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették el a kaposvári nyugati temetőben. Téli cipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeket. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.
0: Időjárás jelentés.
7: Az éjszakai vihar után ma már napos, változóan felhős időnk lesz. Olykor megnövekedhet a felhőzet, de csak kisebb eső alakulhat ki. A zivatarokkal lehűlés is érkezett, reggel 14-15 fokot mérhetünk, nappal pedig legfeljebb 20 fok lesz. A szél élénk olykor erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Kellemes reggelt, szép jó napot kívánok nektek, már 7:30 után járunk. Lubega következik, illetve Tom Jones, a kettőt így szépen összegyógyították. Ez egy ilyen különleges bootleg, vagy mashup, így szokták nevezni őket. Aztán a folytatásban közlekedési info, és egy kis foci előzetes, ugyanis ma kezdődik a labdarúgó VB.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euró 6x6 taxi információk első kézből, magától a taxitól élénk, igencsak a forgalom, főleg a bevezető utakon, mind a négy égtájból, bárhonnan is nézzük. A visszafele kör az kicsit rapszódikusabb, ott ugyanis főleg a Füreditől Dombóvár irányába van nagyobb forgalom, a Szent Imréig, utána ismét jól közlekedhető, majd az Interspárnál van nagyobb torlódás, ahol nem biztos szintúgy, hogy egy zöldön át lehet menni. A lámpák működnek, túlélték a tegnapi szélvihart és esőzést, a suliknál a szokásos sor van, ilyenkor megy, megáll, gyerek kiugrik, becsapja az ajtót, aztán már megy is tovább az autó, helyenként vannak tócsák és ágak, ezt vegyük figyelembe. És hát ugye a csúcsforgalmat ilyenkor lépésben lehet haladni a Szent Imrén, a Taljánon, a Főutcától, illetve a Fasoron, a Virág utca felől, úgyhogy körülbelül ezek a legfontosabb infók. Jó reggelt, balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó munkát a taxisoknak, legyetek óvatosak, és mindenki hallgassa a Rádió Mostot.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: Ma kezdődik a labdarúgó VB, ami egyébként a világ legnézettebb és legjelentősebb sporteseménye, amely az 1930-as indulása óta számtalan felejthetetlen pillanatot és persze elképesztő rekordot is produkált. Itt vannak például a legtöbbszörös bajnokok és csapatok, a Brazília csúcstartó, összesen 5 alkalommal emelhették magasba a trófeát, 58-ban, 62-ben, 70-ben, 94-ben és 2002-ben. Őket követi Németország és Olaszország 4-4 győzelemmel. Amúgy a VB-k állandó résztvevője Brazília az egyetlen nemzet, amely az eddigi összes világbajnokságon részt vett 1930 óta. Amúgy a legtöbb játszott döntőt Németország tartja, összesen 8 alkalommal jutottak be a fináléba, és ebből 4-et nyertek meg, és 4-et veszítettek el. De nézzük a gólrekordokat. A VB történetének gólkirálya a német Miroslav Klose, aki 4 világbajnokságon összesen 16 gólt szerzett, és ezzel döntötte meg a brazil Ronaldo 15 gólos rekordját. Egyetlen VB-n szerzett legtöbb gól a francia Jules Fontaine 1958-as svédországi tornáján. Hihetetlen 13 gólt lőtt mindössze 6 mérkőzés alatt. Hát ez a rekord most már szinte megdönthetetlennek tűnik a modern futballban. A leggyorsabb VB gól a török Hakan Şükür 2002-es Dél-Korea ellen szerzett 11 másodperc alatti gólja. A legtöbb gól egy meccsen egy játékostól az orosz Oleg Szalenko 1994-ben Kamerun ellen egymaga 5 gólt szerzett egyetlen mérkőzésen, amúgy a végeredmény 6-1 lett. És aztán vannak egyéni legendák, mint Pelé, Lionel Messi, aztán a korrekorderek, az egyiptomi kapus Essam El Hadari, aki 45 évesen lépett pályára, ott van a legidősebb szövetségi kapitány Otto Rehagel, aki 71 évesen irányította a görög válogatottak. Úgyhogy ez a mostani VB is biztos, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz, hogy milyenek a beosztások, a csoportkörök, hogy lesznek a mérkőzések, mindjárt ezzel folytatjuk.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 millió 990 ezer forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. Ma kezdődik a foci VB. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. A KNTH által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludi Általános Iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádámról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalmányt is kaptak. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte szerdán a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub. Az évfordulós rendezvényen a tagokat Szabolcsi János, a Rockszínház egyik alapítója szórakoztatta, mi Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme a tortával köszöntötte a klub tagjait. Az egyesület jelenleg 57 taggal működik, és rendszeresen szervez közösségi programokat, kirándulásokat. Embercsempészt fogtak el Somogyban a rendőrök. A járőrök kedden hajnalban a 61-es főúton kezdtek követni egy személyautót a készenléti rendőrség jelzése alapján. A Kaposvár irányába közlekedő autós a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem tovább haladt és a megyeszékhely közelében az árokba hajtva balesetet szenvedett. Ekkor a jármű vezetője és utasai megpróbáltak elfutni, azonban rendőrkutya és drón segítségével rövidesen mindannyiukat elfogták. Az autót egy román férfi vezette, aki rajta kívül 5 jordán és török illegális bevándorlót szállított. Szerződést hosszabbított Filipovics Péter a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klubbal. A 25 éves játékos hosszú távra kötelezte el magát, ugyanis az új megállapodás 3 évre szól. Filipovics Péter tavaly nyáron igazolt haza a KKK-hoz Amerikából, ahol az egyetemi bajnokságban játszott. A mögöttünk hagyott szezon jól kezdődött számára, hiszen közel 17 pontos átlaga volt meccsenként, és bekerült a magyar válogatottba is, de március közepén egy súlyos térsérülés véget vetett a szezonjának. A KKK végül az egyik legjobb játékosa nélkül is bronzérmet szerzett a bajnokságban. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A VB-t 3 ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Ez lesz az első torna, amin 48 csapat vesz részt, így rekordszámú 104 mérkőzést rendeznek. A szakértők többsége az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot tartja a legnagyobb esélyesnek. A nyitó meccset Mexikó játszott Dél-Afrikával, a mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
5: Az éjszakai vihar után ma már napos, változóan felhős időnk lesz. Olykor megnövekedhet a felhőzet, de csak kisebb eső alakulhat ki. A zivatarokkal lehűlés is érkezett, reggel 14-15 fokot mérhetünk, nappal pedig legfeljebb 20 fok lesz. A szél élénk olykor erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
6: Még egy kis foci mindjárt itt a Rádió Mosban DJ Antoine és a Blaha Louisiana slágerei után. Hozok néhány magyar VB rekordot, és akkor a meccsek beosztását a ma induló labdarúgó VB.

0: és lendületes. Ez itt a Napra Kész.
1: Ma indul a labdarúgó VB, úgyhogy ennek kapcsán magyar rekordokat is hoztam, annak ellenére, hogy mi már 1986 óta nem vagyunk ott a VB-ken. Pedig talán emlékeznek rá azok, akik megérték, hogy az is Mexikóban volt, mint a mostani, vagy legalábbis a mostani ugye ott is. Hogy ott mi történt, azt most inkább hagyjuk, azt engedjük el, csak a szépre emlékezzünk, méghozzá olyan különleges rekordokra, mint mondjuk a legnagyobb arányú győzelem. Az aranycsapat 54-ben 9-0-ra verte Dél-Koreát, majd ezt a rekordot Magyarország maga állította be újra 1982-ben, amikor 10-1-re győzte le El Salvadort. A mai napig a magyar válogatott az egyetlen, amely két számjegyű gólt lőtt egy VB meccsen. De hozzánk fűződik a leggyorsabb mesterhármas is. Kis László ezen a 82-es El Salvador elleni meccsen csereként beállva 7 perc alatt 3 gólt rúgott. A legtöbb szerzett gól egy tornán egy csapattól szintén a magyar válogatott nevéhez fűződik, ugyanis 54-ben 5 mérkőzésen összesen 27 gólt szereztünk, ez 5,4-es gólos meccsátlag, ami a mai napig abszolút csapatrekord. Aztán vannak még szinte megdönthetetlennek tűnő rekordok és érdekességek is. Például a 4 egymás követő VB meccsen is legalább 2 gólt szerzett olyan legendák, mint a brazil Ronaldo vagy a német Miroslav Klose is képesek voltak 4 meccsen duplázni, de sorozatban 4-szer egyedül Kocsistól látta ezt a világ. Egymás követő 2 VB meccs előtt mester 3-ast, a Dél-Korea ellen 3-at, Nyugat-Németország elleni csoportmeccsen pedig 4-et. Ez szintén Kocsis rekordja, rajta kívül csak Gerd Müller volt képes erre. Aztán ott van, rendkívüli klubot alkotnak azok a játékosok, akik életük során az összes olyan világbajnoki mérkőzésen, amint pályára léptek, betaláltak a kapuba. A legalább 3 VB meccset játszó labdarúgók közül a foci történelemben mindössze 9 ilyen játékos létezik, és közülük 2 magyarok, Sárosi György, illetve Bene Ferenc. A leghosszabb kapitányi korszaka szintén magyar szakembernek van, Baróti Lajosnak, aki 15 VB mérkőzésen ült a magyar kispadon. Amúgy a legjobb eredményeink VB-n 2 döntő, igaz, mind a 2-t elvesztettük, a 38-ast és az 54-est is, de azért büszke lehetünk szerények erre a 2 VB ezüstre. Most pedig nézzük a ma kezdődő VB mérkőzéseit. Ma lesz a nyitó meccs este 9 órától, Mexikó a Dél-Afrikával játszik. Holnap indulnak a csoportkörök, az időeltolódás miatt ugye kicsit szélsőséges a dolog. A Dél-Korea-Csehország meccs reggel 4-kor lesz, a Kanada-Bosznia-Hercegovina pedig este 9-kor. Szombaton hajnali 3-kor Egyesült Államok Paraguay, este 9-kor Katar-Svájc összecsapás lesz, míg vasárnap Brazília-Marokkó, Haiti-Skócia, Ausztrália-Törökország, Németország-Curaçao, valamint Hollandia-Japán meccsek lesznek majd. Are you drunk or not?

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Peregnek a munkaidő percei, sziasztok! 4 perccel múlott el 8:45, és mielőtt Katy Perryvel tovább folytatnánk, egy érdekesség. És bár ugye lehet éjszakázni a következő napokban pont a foci VB kapcsán, de például Németországban elég volt az éjszakázásból, gondolta, mert hogy Hamburgban egy olyan típusú klub koncepció indul, amely teljesen szakít a klasszikus éjszakai buli kultúrával. Egy helyi DJ Morning Club néven indít sorozatot, amely reggeltől ötvözi az elektronikus zenét, a tudatos jelenlétet és a testi-lelki feltöltődést. A DJ Larissa Siever egyébként coach is, Lari művész néven is aktív, az első eseményt Sunrise Society keretében Hamburg Altonában a Rosa nevű helyen tartják. A lényeg tehát, hogy nem egy hosszú nap végén, egy teljes éjszakába tartják a bulit, hát ők csak közösség élménynek nevezik, hanem délelőtt, és a programban vezetett légzőgyakorlatok, italok, egészséges snackek, aztán egy house DJ set szerepel, amely 9:30-ig tart. Következően magyarázta és így fogalmazta meg: szeretem, ahogy a zene könnyedséget és kapcsolódást terem, de közben azt is észrevettem, hogy nem akarom ehhez többé az éjszakáimat és a másnapjaimat feláldozni.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: A kaposvári oktatókat köszöntötték pedagógus nap alkalmából. Legfeljebb 20 fok lesz ma napközben. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatást segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben, és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. 98 éves korában elhunyt Molnár János, a Szabadságért Kaposvár emlékérem tavalyi kitüntetettje. A nyugállományú katonatiszt az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették el a kaposvári nyugati temetőben. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Az éjszakai vihar után ma már napos, változóan felhős időnk lesz. Olykor megnövekedhet a felhőzet, de csak kisebb eső alakulhat ki. A zivatarokkal lehűlés is érkezett, reggel 14-15 fokot mérhetünk, nappal pedig legfeljebb 20 fok lesz. A szél élénk, olykor erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: Sziasztok! Továbbra is napra kész, a hírek mellett néhány érdekesség és sok-sok kiváló zene, például a Purple Disco Machine-tól és a Vamp-től, ami pedig az érdekességet jelenti. Csendes, szuperszónikus repülésről mondok majd néhány gondolatot, és az intelligens beszólásokról is.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Egy kerek napot kívánok mindnyájatoknak, legyen benne, mint ahogy itt vannak frissebb és régebbi zenék, érjen benneteket új dolog és sok régi jó is. Rita Ora a folytatásban és egy technikai érdekesség, az X-59 kísérleti repülőgép átlépte a hangsebességet, és közelebb került a csendes, szuperszónikus repüléshez. Na most itt a csendesen van a hangsúly, mert az, hogy a gépek sokszorosával mennek ennek a sebességnek, az már egyszer oké, viszont ez mindig egy óriási hangrobbanás jár. Most a cél az, hogy ez halkan történjen meg. A NASA repcsije a minap június 6-án lépte át először a hangsebességet. A sikeres repülés fontos állomása az úgynevezett Quest programnak. Ennek az a célja, hogy a szuperszónikus repülőgép technológiát kifejlesszék, amely jelentősen mérsékli a hagyományos hangrobbanást. Egyébként egy-egy ilyen gép, hogyha a emberi települések közelébe lépett a hangsebességet, nem csak nagy durranással jár, hanem helyenként még az ablakokat is képes kiverni egyébként. Ez a mostani új modern repülőgép pedig nagyon is a Concorde-ra hasonlít. Ugye ott kétszeresével ment a hangsebességnek, de azt is úgy csinálták meg, hogy csak az óceán felett lépte át, és aztán lassított le, mielőtt megérkezett volna, hogy ne zavarja az embereket. Ez a mostani kísérleti repülés pedig azt bizonyítja, hogy a gép biztonságosan tud, amit ez az új gép hangsebesség felett repülni. Jönnek tehát most a tesztek, amelyek során részletesen megvizsgálják, hogy valóban olyan halk-e a keletkező lökéshullám, mintha csak mondjuk belöknének egy ajtót. Egy tompa puffanás lesz majd hallható. Így matekoznak, így számolnak. Miután a kutatók elvégzik a zajméréseket, és a légügyi hatóságok is felülvizsgálják ezt az egész dolgot, a teljes jelenlegi szabályozást, mivel ez jelenleg tiltja a városok feletti szuperszónikus repülést, teljesen átalakul majd a repülés, várhatóan jóval gyorsabb lesz.

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: 4 perccel múlott 3:49, búcsúzik a ma reggeli Naprakész. Jót nevettem az elmúlt percekben, tettem mindezt a derékszög tagadók hivatalos csoportjának egyik Facebook bejegyzése miatt. A következő volt a felvetés, írjatok olyan intelligens beszólásokat, amiknél csak 3 gondolattal később vesz észre az illető, hogy ez beszólás volt. És a felhozottal egyébként káprázatos. Mondhatnám, jelzés értékű is lehet egy-egy ilyen beszólás okos módon, nem csúnyán sértegetve a másikat. Ilyen példákat hoztak, hogy kérlek, ne haragudj meg magadra mindezért. Vagy az észt osztották a legdemokratikusabban, senki sem panaszkodott, hogy neki kevés jutott, ugye kedves barátom? Aztán nem tudom, a távozásod betölti-e az űrt, ami az itt létedből fakadt. Egyébként vannak klasszikusok is, Albert Einstein mondta annó, csak a hülyék tudnak mindent, a többiek életük végéig tanulnak. Vagy Hatházi, ő szép se vagy, de legalább okos se. Szintén hozzászólásként jött, de jól áll neked a távolság. És ez is, úriember vagy a talpától a földig. Tele van rafinált megoldással, például láttad már a kutyát, aki elbújik a hülyék elől? És az is klasszikusnak számít, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Végül szintén egy klasszikus Ashley Brilliant-tól, ha nem tetszik a rólad alkotott véleményem, bármikor lehetőséged van fejlődni. Na, ugye, hogy ugye? Milyen szépen be lehet

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rád

0: rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz. A mentes morzsában frissen sült, fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csúszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára megyei győzteseinek díjait. Ma kezdődik a foci VB. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. A KNT által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludy általános iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádándról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalványt is kaptak. Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és az azt övező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videóton rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Visszatért a kaposvári Rákóczi csapatába Balázs Benjamin. A 36 esztendős futbolista 12 év után igazolt haza nevelő egyesületéhez. Balázs Benjamin 2009-ben mutatkozott be az NB1-ben, és egészen 2014-ig futballozott a Rákócziban. Ezt követően megfordult portugál és cseh csapatoknál is, majd 2015-ben hazatért az Újpesthez, amellyel elhódította a Magyar Kupát is. Később az MTK-hoz szerződött, míg a legutóbbi 4,5 szezont a Tisza Kécske együttesénél töltötte. Téli cipőt hívott vissza az Aldi, miután határérték feletti mennyiségben mutatta ki benne szintetikus vegyi anyagokat, úgynevezett PFAS vegyületeket. Ezek az anyagok tartósan megmaradó környezetre és egészségre kockázatot jelentő vegyületek. A fogyasztóvédelem tájékoztatása szerint a téli cipőt 2025. novembere és 2026. márciusa között árusították. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a terméket ne használják tovább. A cipő bármely Aldi üzletbe visszavihető, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A VB-t három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Ez lesz az első torna, amin 48 csapat vesz részt, így rekordszámú 104 mérkőzést rendeznek. A szakértők többsége az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot tartja a legnagyobb esélyesnek. A nyitó meccset Mexikó játsza Dél-Afrikával, a mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
5: Időjárás jelentés.
6: Az éjszakai vihar után már napos, változóan felhős idő várható. Olykor megnövekedhet a felhőzet, de csak kisebb eső alakulhat ki. Na, a zivatarokkal lehűlés is érkezett, nappal legfeljebb 20 fok lesz. A szél élénk, olykor erős lehet.
5: Időjárás jelentést hallotta.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
8: Nosza, veselkedjünk neki, ugorjunk neki ennek az órának is. A nap 10. óráját kezdjük meg, 9 óra elmúlott, Bibi Rexa a lejátszóban, az újdonsága, Sad Girl széműt hallgatjuk, majd egy Roxette klasszikus érkezik, aztán Lady Gaga és Bruno Mars duettje, és szintén egy klasszikus, a Pet Shop Boys előadásában. It's

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: Csütörtök van, premier nap. Frissül a mozis kínálat ugye a mai napon. Az alábbi filmeket lehet megtekinteni, még műsoron a Birka krimi, aztán a horrorra akadva folytatása. Újdonság viszont a Leleplezés napja című sci-fi thriller. Ha megtudnád, hogy nem vagyunk egyedül, ha valaki megmutatná, bebizonyítaná neked, az megrémítene? Nyáron az igazság feltárul 7 milliárd embernek. Közeledik a leleplezés. Megtekinthető még műsoron a Mandalori és a Grogu, aztán az univerzum védelmezői. Itt van újdonságnak a Szürke zóna, egy jó kis akció thriller. Mindig bevetése kész a világ árnyékos oldalán élő és tevékenykedő elit ügynökök titkos csapata, akik befolyásukkal éppen olyan könnyen elérnek bármit, mint automata fegyverekkel és nagyerejű robbanószerekkel. Ajánlom továbbá még a Michael című filmet, és szintén újdonság a Backrooms hátsó szobák, egy misztikus horror sorozat, amely teljesen újszerűen mégis más, idegen és félelmetes dimenzióba kalózol el minket.
2: Volt egy

0: Programajánló.
1: Félig meddig már meg is kezdtük a programajánlót az iménti mozis ajánlóval, a Kulti kínálatával. 9:30 lesz most 2 perc múlva, és ajánlom figyelmetekbe a Rigó Jancsi napokat, amely elindul a mai nappal, a 0. nappal az MCC Stage-en ma 17 órától. Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent, 75 nap az óceánon előadása, illetve közönség találkozója. 18-15-től a kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkciói láthatók, hallhatók, 18-30-tól fellép a Sisa Café zenekar. Pénteken pedig a fellépők a Miss Chris és a Jazz Tonight, Orbai Lilla kvintetje, Temesi Berc és barátai, a Balanceville Group. Szombaton, hogy csak néhány nevet említsek, a Swing a la Django, a Hungarian Gypsy All Stars, a Sárközi Kollektív és a Gypsy Jazz Trio is. De ajánlom szombatra a Somogyi Aszalói Községi Önkormányzat falunappal egybekötött gyermeknapját, a rendezvény helyszíne a sportpálya. Lesz főzőverseny, különböző gyermekprogramok, Dodge Jam, körhinta, hordóvonat, légvár, csillám, tetoválás és arcfestés. A Dodge Jam és a körhinta ráadásul délután egyik teljesen térítésmentes. Az ebédet követően pedig jön a főzőverseny eredmény hirdetése és a különböző színpadi műsorszámok, Ignác Regina műsora, de felé Falusi Marian és Weiss Viktor, a Decsi fivérek, a Danza de l'Amor ese és Bunyós Pityu is. Este pedig szabadtéri buli, ahol kollégám Horváth Szabi, azaz DJ Volumen szolgáltatja a zenét.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Jó munkát kívánok a szó mellette a Rádió Most. Talán enyhít a fáradtságon a dolgokon. És érdemes velünk tartani nem csak a zenék miatt, hanem a mindig aktuális infók miatt is. Ugye focilázva ég most már az egész világ, a mai napon a nyitó mérkőzésen elindul az idei a 2026-os labdarúgó VB, amely minden korábbinál több csapatot vonultat fel. És hogyha visszakanyarodunk mondjuk 20 évet az időben 2006-ig, akkor szám szerint 736 játékos vett részt az akkori megmérettetésen, viszont így 20 év elteltével mindössze 4-en vannak, akik a mostani VB-n is ott lesznek. Ők: Guillermo Ochoa, Lionel Messi, Luka Modric és Cristiano Ronaldo. Hát, nem akármilyen négyes, ez úgy gondolom. És nem akármilyen csapat a most következő formáció. 34 éves dallal jön a folytatásban a Genesis, aztán a Marshmello.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
1: Színkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egy nyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
6: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kap

0: Adtok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ma kezdődnek a Rigó Jancsi napok. A kaposvári oktatókat köszöntötték pedagógus nap alkalmából. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődnek a Rigó Jancsi napok. A fesztivált a mai napon az MCC programjai nyitják a Dorottya házban. Előadást tart Rakoncai Gábor, extrém sportoló és zenés fellépők is lesznek. Péntektől az Európa Parkban és a Sétáló utcán zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárkozy Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatást segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. 3 kaposvári tűzoltó is bekerült a Hunormentő szervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Pénteken rajtol az 59. Mecsek Rally Pécs környékén a Mecsek aszfaltos útjain. A kétnapos versenyen több mint 100 versenyautó áll rajthoz, 7 különböző bajnokság mezőnyével. A program 11 gyorsasági szakaszból áll, összesen 123 kilométeren, köztük több ismert pécsi és környékbeli útvonallal. A rajt és a célceremóniát a Széchenyi téren tartják, a pénteki ünnepélyes rajt 18 órakor lesz. A versengés szombatig tart. Horvát kutatók az Adriai tenger élővilágának megfigyeléséhez kérik a turisták és a helyiek segítségét. A Ruger Boskovics Intézet tengerkutató központja egy kampányt indított, amely arra ösztönzi az ott tartózkodókat, hogy a szokásos emlékképek mellett tengeri élőlényeket, algákat, medúzákat, halakat vagy akár szennyeződéseket is fotózzanak le. A megfigyeléseket a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül lehet beküldeni, amelyek a kutatók munkáját segítik.
2: Időjárás jelentés.
3: Az éjszakai vihar után már napos, változóan felhős idő várható. Olykor megnövekedhet a felhőzet, de csak kisebb eső alakulhat ki. A zivatarokkal lehűlés is érkezett, nappal legfeljebb 20 fok lesz. A szél élénk, olykor erős lehet.
2: Időjárás jelentést hallotta.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
5: Tovább lendültünk új fent a hírekkel, méghozzá 10 órát követő szakaszra. Itt pedig Jerry Hellivel, Dr. Béres egy-egy átdolgozással, Eminem és Éva Max vár minket, majd újabb programajánló és többek között a horoszkópok is.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Pörögnek slágereink akár a percek az órában. Az iménti klasszikus Simply Red után most egy hangulatos és energikus Follow the Flow érkezik, amellyel igen, pont energiát szeretnék közvetíteni. Innen a stúdióból át az éteren keresztül nektek a munkahelyre, hogy könnyebbé tegyük ezt a napot. A folytatást egy programajánló, aztán a horoszkóp jelenti. Na meg, a Follow the Flow-n túl majd Offenbach és Norma Jean Martin,

0: Programajánló.
1: Ma startol a nulladik nappal a Rigó Jancsi napok. A nulladik nap az MCC, stage-en, azaz a Dorottyaház udvarán, a Rakoncai Gábor átszelni a végtelent, 75 nap az óceánon közönség találkozóval indul 17 órakor, majd 17-től az MCC középiskolás diákjainak produkciói lesznek láthatók, hallhatók, majd ezt követően 17-től a Sisa Café zenekar fog fellépni. Említettem már a korábbiakban, hogy most a hétvégén szombaton tartják a gyereknapot és falunapot Somogy Aszalóban, de lesz majd Titi Táncház is a Somogy Zenekar közreműködésével az Együd Árpád Kulturális Központban, csatlakozva egyébként ezzel a Rigó Jancsi napokhoz. Az agora tehát nyitva lesz, és szombaton délután 17:30 először a tipegőknek, 18:00 a gyermekeknek, és szokás szerint 19:30 a ifjúságiaknak és felnőtteknek lesz táncház. Ha pedig előre mehetünk a következő hétre, jövő héten hétfőn jótékonysági hangverseny lesz Magyari Timót gyógyulásáért a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Csapjunk bele a horoszkópba, az ikrek havába járunk, tőlük indítjuk, de figyeljenek most még a rákok, az oroszlánok és a szüzek is. Az ikrek szülöttei ma sziporkáznak a társaságban, így kiváló alkalom nyílik arra, hogy megosszák a környezetükkel a legújabb kreatív ötleteiket. A rákok számára a mai nap a belső egyensúly megteremtéséről szól, ezért érdemes egy kis időt a szerettei körében, vagy otthoni nyugalomban tölteniük. Az oroszlánok vibráló energiája most minden tekintetet magára vonz, ami a karrierjükben vagy egy fontos tárgyaláson zseniálisan a maguk javára fordíthatnak. A szüzek precizitása és logikus gondolkodása pedig ma megmenthet egy kaotikus helyzetet, ráadásul egy régóta halogatott feladat végére is pontot tehetnek.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Robbie Williams után íme a folytatása a mérlegeknek, skorpióknak, nyilasoknak és bakoknak. A mérlegek ma különösen vágynak a harmóniára, egy váratlan találkozás vagy beszélgetés pedig teljesen új megvilágításba helyezheti a jelenlegi terveiket. A skorpiók megérzései ma elképesztően felerősödnek, így érdemes a megérzéseikre hagyatkozniuk, ha egy pénzügyi vagy személyes döntés előtt állnak. A nyilasok oldhatatlan szabadságvágya ma kalandos utakra csábíthatja őket, egy spontán program vagy utazás ötlete pedig azonnal felvillanyozza a napjukat. A bakok kitartása és céltudatossága ma látványos eredményeket hoz majd a munkában, ami megalapozza a megérdemelt nyugodt és hétvégi pihenést.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Nos, ha már a zárás szóba került, én is zárom soraim, hölgyeim és uraim, de csak holnap ilyenkorig, akkor érkezem majd. Addig is szép napot, jó rádiózást kívánok, a stafétát Györfi Betta veszi át mindjárt.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
5: Műfű akció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2.990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatok

0: Készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
1: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi rapok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
2: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
1: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi rapok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsirapok.hu.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és az azt tövező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videóton rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Amfiteátrum díjat kapott Szalai József, a Csiky Gergely Színház műszaki igazgatója. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiky keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában. Díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett. Jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. 5 autó karambolozott szerdán Bőszínfal közelében a 67-es főúton. A balesetben 4 személyautó és egy kis teherautó volt érintett. A karambol következtében 2 gépkocsi az árokba sodródott. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el, a mentők pedig 3 sérültet szállítottak kórházba. Szándékosan tüzet okozott 2 fiatal egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt, a napokban pedig egy fiú és egy lány ellen vádat emeltek közveszélyokozás miatt. A fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermekotthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a 2 fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott. Büfékocsikat és foodtruckokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken, és számos szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, de több helyen hiányos dokumentációt, valamint lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak. Az ellenőrzések nyomán több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Vádat emeltek a Gálvölgyi János rosszulétével kapcsolatos ügyben 2 mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen. A színészhez 2023. májusában hívtak mentőt nehéz légzés miatt. A segélyhívás kezelésénél több mulasztás is történt, a riasztás nem a megfelelő sürgősséggel zajlott, és nem küldtek időben mentőegységet, így a vizsgálatok szerint elmaradt az életveszélyes állapotban lévő beteg ellátása. A vádlottak pénzbüntetésre számíthatnak, és el is tilthatják őket a foglalkozásuktól.
4: Időjárás jelentés.
5: Az éjszakai vihar után már napos, változóan felhős idő várható. Olykor megnövekedhet a felhőzet, de csak kisebb eső alakulhat ki. A zivatarokkal lehűlés is érkezett, nappal legfeljebb 20 fok lesz. A szél élénk, olykor erős lehet.
4: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Morikántéval indítottuk az órát és az 1987-es Jekeljeke című slágerével. Üdvözlök mindenkit! Én Györfi Betta vagyok, 8 perccel múlt el 11 óra, és jó sok időnk lesz ma is itt a rádió moston, hogy együtt élvezzük a változatos, színes, üdítő zenei kínálatot június 11-én. Na de rengeteg mindenről is szó esik majd ez idő alatt, és akár arról is, hogy ti mit csináltok, miközben szól a rádió. Örömmel olvasom soraitokat, a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra csöröghettek, de hívhattok is bennünket a közlekedési info kapcsán is. Egy Evanescence újdonságot mutatunk be most nektek, a Tell Me When You've Had Enough címűt. Tartsatok velünk!

Ő volt Luis Capaldi a Forget Me című dalával a rádió mostan, 5 perccel múlt el 4:12, nagyon kellemes az idő, és lesz majd a hétvégén is, nincs olyan messze az már, meg hát aztán vannak, akik hétköznapi szeretnek a kertjeikben munkálkodni. Nos, nekik mindenképpen felhívnám a figyelmüket, de mindenki másnak is játékunkra, a Mars Garden Shop jóvoltából fogunk egy értékes vásárlási utalványt nem sokára kisorsolni, kerti szerszámokat lehet beszerezni, vagy bármi mást, majd mondom a részleteket nem sokára. Úgyhogy köszi, hogy eljöttél, illetve hogy maradtok és játszotok velünk, a 4th Street viszont ezzel a címmel hozza slágerét, Shakira után.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám. Játék következik.
1: Szeretünk nyerni, ugye? És főleg, hogyha az olyan nyeremény, amit tudunk használni, milyen jó. A Mars Garden Shop felajánlott egy 10.000 forint értékű vásárlási utalványt. Ha kerti szerszámok, akkor irány a Mars Garden Shop. Kaposváron az Irányi Dániel utca 9 szám alatt szinte minden kapható, amire a kertben szükséged lehet. A metszőollótól a permetezőn át egészen a fűnyírókig szinte minden kapható. Ráadásul szakértő segítséget is kapsz, hogy a kertednek és a pénztárcádnak legmegfelelőbb eszközt választhass. Most akciós áron szerezheted be a megbízható Kassei kerti gépeket is, teljes alkatrész ellátással. Motorfűrészek, bozótvágók, motoros és akkumulátoros permetezők, lombfúvók várnak június végéig kedvezményes áron. Sőt, a Mars Garden Shop vállalja fűrészláncok élezését, méretre gyártását akár azonnal, valamint Stihl, Husqvarna mellett számos más, akár ritkább típusú alkatrészeinek beszerzését is. Játsz és nyert meg a 10.000 forint értékű vásárlási utalványt, amelyet bár mire levásárolhatsz a Mars Garden Shopban. Ezért pedig nem kell más tennetek, csak válaszolni egy kérdésre. Így hangzik, hol található a Mars Garden Shop? A Irányi Dániel utca 9 szám, B. Damjanics utca 9 szám, C. Berzsenyi utca 9 szám. Elég a helyes válasz betűjele is a 7032-32355-ös SMS és Viber számunkra, a nevetekkel együtt. Aztán nem sokára sorsolunk is.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
3: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

0: Reklám. Játék következik.
1: Játszottunk a Mars Garden Shop jó voltából egy értékes ajándékutalványért. Örülök, hogy ennyien válaszoltak helyesen a kérdésünkre, de csak egy szerencsésünk lehet, őt már is hívom, hiszen megtörtént a sorsolás.
2: Igen, tessék, Varga Melinda.
1: Szervusz, kedves Melinda, én Györfi Betta vagyok a Rádió Mostól. A szerencse úgy néz ki, hogy mellét pártol a mai napon, mert hogy játszottál velünk a Mars Garden Shop játékán egy ajándékutalványért. A kérdésem, mielőtt bármit is elmondanék, hogy szoktál-e kertészkedni rendszeresen?
2: Kénytelen vagyok, rendelkezem kerttel, úgyhogy igen.
1: És mi minden terem abban a kertben, vagy csak virágos kert?
2: Nem, jelenleg megy cseresznye, némi eper.
1: Jól hangzik. Jó lett a cseresznye termés idén, mert mintha azt látnám, hogy mindenhol annyi van, mint a csuda.
2: Igen, annak ellenére, hogy pont azt hallani egyébként, hogy kevés a termés, de van, vagyogat, a madarak eszik le, tehát a legnagyobb gondot ezt a madarak jelentik.
1: Úgy hallom a szavaidból, hogy akkor nagyon jó helyre kerül ez a 10.000 forint értékű vásárlási utalvány, amit a Mars Garden Shop ajánlott fel, de azért mondjuk el, hogy hol is található?
2: Az Irányi Dániel utcában.
1: Voltál már ott?
2: Nem, még nem.
1: Na hát akkor most ideje ellátogatnod oda, ugyanis leadjuk a nevedet, és az üzletben felhasználhatod ezt az utalványt.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szépből gratulálunk, örülünk, hogy velünk játszottál, legyen szép napod.
2: Köszönöm szépen. További szép napot.
1: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: közlekedési információk.
1: Óvatosan közlekedjetek a városban mindenhol, hát azon kívül is természetesen, de tegnap a környékről annyi balesetről érkezett hír, és ezt nagyon rossz volt olvasni a kaposvármost.hu Facebook oldalán. Reméljük, ma nem lesz ilyen nap. Talán a frontot érezték sokan, nem tudom. Vigyázzatok magatokra minden esetre. Várom az infókat tőletek is a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Az M7-es autópályán is volt összehangolt komoly ellenőrzés, drónnal is figyelték a forgalmat, és ezzel elő szokott fordulni itt a városban is, úgyhogy próbáljátok meg tényleg mindenhol betartani a szabályokat, és legyetek türelmesek, higgadtak egymással, na mert még ez hiányzik a közlekedésből. Nem csak városunkban, ez szinte országosan ismert jelenség. Annyi feszültség van sokszor a sofőrökben, és ezt ki is adják. Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb stílusban. Szóval csak higgadtan, türelmesen és óvatosan járjatok.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 millió 990 ezer forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár

0: 8 év, vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Vesztnagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagyker áron mindenkinek.
2: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: A kaposvári oktatókat köszöntötték pedagógus nap alkalmából, ma kezdődik a foci VB. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatást segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. 98 éves korában elhunyt Molnár János, a Szabadságért Kaposvár emlékérem tavalyi kitüntetettje. A nyugállományú katonatiszt az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették el a kaposvári nyugati temetőben. Több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihar után. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávai szakaszán pedig a leállósávot zárta el egy útra zuhant fa. Azonnali hatállyal megszüntette az egyik gyógytornász a munkaviszonyát a Pécsi Rántgéber Kosárlabda Akadémia, miután a férfi kamu profillal 13 éves kislánynak kiadva magát fiatalokkal csetelt. A klub belső eljárást indított, jogi szakértőkkel egyeztetett és értesítette az érintett szülőket is. A közlés szerint jelenleg nincs információ arról, hogy az akadémia sportolói érintettek lennének. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A VB-t három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Ez lesz az első torna, amin 48 csapat vesz részt, így rekordszámú 104 mérkőzést rendeznek. A szakértők többsége az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot tartja a legnagyobb esélyesnek. A nyitó meccset Mexikó játsza Dél-Afrikával, a mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
5: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a változóan felhős napos idő. Számottevő csapadék már nem várható, de kisebb eső előfordulhat. A szél élénk olykor erős lehet. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, délután is legfeljebb 20 fokot mérhetünk.
5: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Györfi Betta.
7: Györfi Betta. Györfi Betta.
3: Beléptünk hát a csütörtök délutánba, 4 perccel múlt el 12 óra. Remélem, hogy ez némi könnyebbséget is hoz nektek, vagy még csak most jön a java. Sok erőt és lendületet hozunk nektek mi is. Egy valódi New Level Empire és Republic közös dallal, Rosé és Bruno Mars duója is jön az APT-vel, és Dirdugetta Nióval. Ők a Play Hardot játsszák. Keményen! Hey!

0: Változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legjobb zenéké a főszerep itt a 91.2-n a rádió, most a Bogi énekel, de hát úgy néz ki, a zene nagyon fontos szerepet tölt be mindannyiunk életébe, egy csomó fesztivál e köré formálódik, rajzolódik ki. Hát a legnépszerűbb zenei fesztiválokról már tudunk, idén is lesz Sziget, Strandfesztivál, nálunk pedig ugye kezdődik a Rigó Jancsi napok különleges esemény sorozata, de felhívnám a figyelmeteket a siófoki utcazene kavalkádra is, amit majd jövő hétvégén, június 20-án rendeznek meg. Tavaly rendezték meg először, és nagyszerűen sikerült. A kiváló fellépők, a különleges helyszínek, a közönség lelkes fogadtatása és a pozitív visszajelzések egyértelművé tették, tehát, hogy ennek van helye Siófok életében, és folytatni is kell. Ennek köszönhetően tehát június 20-án ismét megrendezik a második utcazene kavalkádot. Ingyenes programokkal várnak mindenkit, érdemes ellátogatni tehát a Balcsi partra. Az esemény különlegessége, hogy Siófok belvárosának több ikonikus pontján egyszerre szólal meg a zene. A hajóállomástól a főtéren és a Millenniumi parkon át egészen a Rózsakertig, a Jókai parkig, a Koktélbárig és a Zsirip területéig 7 helyszínen váltják egymást az előadók, így a látogatók egész nap barangolhatnak a különböző zenei világok között. Lesz kórus muzsika, népzene, blues, popzene, Dixieland, akusztikus produkció és táncos előadás is. Különösen sokszínű lesz tehát ez a rendezvény. Na de fókuszáljunk még azért erre a hétvégére, a Rigó Jancsi napokra, amiről természetesen a részleteket fogom hozni majd én is, de egyelőre üljünk be együtt egy nagy sárga taxiba, a Counting Crows hozzadalát, a Big Yellow Taxit, Joe Corey, Be Alright címűje után.

0: Időjárás jelentés.
1: Az éjszakai vihar után milyen gyönyörű délelőttünk lett. Sok-sok napsütéssel. A délután már nem így fog telni állítólag, nagyon sok felhőt ígérnek, komolyabb felhőréteget, amin nem jutnak át a napsugarai. De csapadékot már nem igen jósolnak nekünk, élénk szelet annál inkább. 21 fokos lesz a mai csúcshőmérséklet, aztán az éjszaka egészen frissen alakul, holnap reggelre 8-9 fokot jósolnak nekünk, de már derült lesz az ég. És ez azt jelenti, hogy egyetlen felhő nélkül telik a pénteki nap. Pompás napsütés vár ránk, és 23-24 fok. Az erős szél továbbra is jellemző marad, ahogy a hétvégén is. Változóan felhős napos időnk lesz szombaton, szintén 25 fokkal, vasárnapra viszont újabb esőt jósolnak. Komoly felhős lesz az időjárás, és egy hidegfront hatására több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél is erős lesz, de a hőmérsékleten nem változtat ez. Ugyanis a reggeli 12-14 fok, ami szombattól lesz jellemző, tartósnak ígérkezik, és a 25-26 fok is. Jövő hét elejére is még ilyen időt jósolnak nekünk, és többnyire naposat. Aztán berobban a kánikula jövő hét közepétől, 31 fokkal, és csütörtöktől már 34-35-36 fokok lesznek jellemzőek tartósan. A mostani számítások szerint több mint egy hétig.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Dinara és Gigi D'Agostino közös dala az In My Mind szólt nem csak a fejünkben, hanem itt a rádió. Mostan a 91.2-n, 2 perc múlva lesz 3:41. Ma inkább tavaszias az idő, de azért érezni fogjuk a nyarat is pezsegni az ereinkben. DJ Jazzy Jeff és a Fresh Prince jó voltából a Summertime című klasszikust hozzuk, a Hurts pedig Purple Disco Machine-nal karöltve érkezik, pontosabban az egykori slágert a német DJ a Wonderful Life címűt ugye tavaly feldolgozta, ebben a verzióban szól, de azért lesz egy kis andalgás is, Blue és Elton John jó voltából. Viszont most az az énekesnő jön, aki mindig képes megújulni, vittathatatlanul ő az egyik legtehetségesebb popdíva, és még a csóró boroskólát is sikkesen issza. A Dom Perignonról szinte mindenki tudja, hogy egy igen exkluzív pezsgő brand, rendszeresen dolgozik szupersztárokkal, de Lady Gaga konkrétan az egyetlen, akivel 2 terméken is együtt dolgoztak, természetesen pezsgők népszerűsítésében. A turnézó sztárok ugye különleges kérés szoktak összeírni, amelyek időnként egészen extrémek. 2013-ban Lady Gaga is növelte a bizarr igények sorát, ugyanis dús, rózsaszín szőrzetű próbababát kért az öltözőjébe vizuális installációként, de egészen meglepő volt tőle a boroskóla. Igen, mert hogy tényleg szereti. Mi pedig őt, Dizzes című dalát énekli most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70 170 87 75.
7: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Ma kezdődnek a Rigó Jancsi napok. Zárt körű rendezvény miatt szombaton lezárják a Városligetet. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődnek a Rigó Jancsi napok. A fesztivált a mai napon az MCC programjai nyitják a Dorottya házban. Előadást tart Rakoncai Gábor, extrém sportoló és zenés fellépők is lesznek. Péntektől az

0: Európa Parkban és a Sétáló utcán zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárkozy Kollektív, a Svingala Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétánkat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és az azt övező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videóton rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Három kaposvári tűzoltó is bekerült a Hunormentő szervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Azonnali hatállyal megszüntette az egyik gyógytornász a munkaviszonyát a Pécsi Ránd Géber Kosárlabda Akadémia, miután a férfi kamu profillal 13 éves kislánynak kiadva magát fiatalokkal csetelt. A klub belső eljárást indított, jogi szakértőkkel egyeztetett és értesítette az érintett szülőket is. A közlés szerint jelenleg nincs információ arról, hogy az akadémia sportolói érintettek lennének. Július 1-től új uniós vámszabály lép életbe Magyarországon is. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagok után 3 eurós vámot kell fizetni termékkategóriánként. A NAV közlése szerint ez azt jelenti, hogy egy küldeményben többféle termék érkezik, a díjat kategóriánként számolják fel. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a megbízott szolgáltató intézi. Magyar kutya lett a világ legszebbje a 2026-os bolonyai világkiállításon. A bobtail fajtájú négylábú közel 60 ország legjobb kutyáit előzte meg, és megszerezte a világ legszebb kutyája címet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt 79 országból, Magyarország pedig az ötödik legtöbb nevezőt adó ország volt.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a változóan felhős napos idő. Számottevő csapadék már nem várható, de kisebb eső előfordulhat. A szél élénk olykor erős lehet. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, délután is legfeljebb 20 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Az utóbbi időben megint több újdonság került be repertoárunkba, így Lost Frequencies legfrissebb kis lemeze is, a Live It All című. Ezt fogjuk mindjárt meghallgatni, de előbb még azért beugrik hozzánk Sabrina Carpenter is a Man Child-dal. Kellemes délutánt!

A Fallen River címmel szól Tiesto dala a rádió moston. Hát kövessetek minket is. Továbbra is maradjatok itt a 91.2. Mindjárt jövök programajánlatokkal, de addig is a YouTube zenél Justin Timberlake érkezik. Na és Álvaro Soler, aki június 5-én Budapesten adott koncertet pár nappal ezelőtt tehát. Ő napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója. Nem csak legnagyobb slágereit hozta el, de itt mutatta be nálunk a magyar közönségnek legfrissebb, legszemélyesebb stúdióalbumát. Is. 5 milliárd feletti lejátszással büszkélkedhet, világslágerek sorával, s bár elsősorban mindenkinek a felhőtlen nyári slágerek ugranak be róla, de most egy komolyabb és mélyebb korszaka következik. Mi viszont még a 2016-os Szofiát játsszuk tőle.

0: Programajánló.
1: Ma kezdődik a Rigó Jancsi Napok rendezvény sorozata a nulladik nappal, a Dorottya házban és udvarán 5 órától a Matthias Corvinus Kollégium jóvoltából Rakoncai Gábor tart egy előadást, Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon címmel. Aztán 17:00 a Kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkcióit élvezhetjük, majd 18:30 jön a Sisa Café zenekar. Nagyon kellemes délutánt estét lehet tehát eltölteni a Rigó Jancsi Napok keretében a belvárosban. Holnap és szombaton pedig délután 5 órakor és 6 órakor kezdődnek majd az udvaron a koncertek. Miss Chris és a Just Tonight, Orbán Lilla Quintet, Temesi Berc és barátai, a Balanceville Group, ők a pénteki fellépők, szombaton jön a Swingela Django, a Hungarian Gypsy All Stars, a Sárközi Kollektív és a Gypsy Jazz Trio. A rendezvényen a részvétel minden nap ingyenes. A Kultik moziban mától lehet megtekinteni a Szürke Zóna című akciófilmet, a Leleplezés napja című szifit, újdonságként, de további filmek is maradtak még műsoron, kicsiknek és nagyoknak. Szombaton június 13-án Somogyaszalóban gyermeknap lesz és falunap a sportpályán. Reggel 8-tól már kezdődnek az események, délután lesz tombola és több fellépő is, például Falusi Marian és Weiss Viktor műsorát is meg lehet tekinteni. Aztán szombaton Titi Táncházba is hívnak benneteket, ahol a Somogy zenekar muzsikál az Együd Árpád Kulturális Központban 17:30 a tipegőknek, aztán jön a gyermek, majd az ifjúság és a felnőtt táncház. A belépés ingyenes. Pénteken rendezik meg a mozgás éjszakáját Kaposváron is, a Városligetben 6 órától évfélig rengeteg sportprogrammal lehet találkozni, illetve kipróbálni. Folyamatosan zajlanak majd az események, lesznek színpadon 45 perces foglalkozások, zumba, fitness, pilates, latin fitness, de közben foci maraton, streetbolt, futást és kerékpártúrát is rendeznek. Ahogy szombaton lesz egy másik kerékpártúra is, délután 2 órától indul a Rákóczi stadiontól, Somogy kincseit ismerhetjük meg. Elsősorban a Deseda körül jár majd a csapat.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
3: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Jó is felidézni együtt a régi szép időket a barátokkal, nosztalgiázni sokszor a fiatalságról. Egy kicsit ezt tette most az Ájni Mafia is Flúr Tomival, pont olyan, mint Rég című daluk szólt a rádió. Mostan egy perc múlva lesz 3:42, az életemről viszont, már mint a sajátjáról, Tídeni és Szakács Gergő fog énekelni nem sokára, de előbb még jön például Miley Cyrus egy kis világvége hangulattal, annál sokkal jobb lesz az End of the World, csak vidáman továbbra is, legyen szép délutánotok.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is velünk.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
2: Reklám hangzott el.
0: Hírek most!
9: Átadták az év kedvenc tesi tanárainak járó díjakat Somogyban. Több mint 40-szer riasztották a tűzoltókat az éjszakai vihar miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. A KNT által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludy Általános Iskola pedagógus

0: a Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádámról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalmányt is kaptak. Több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihar után. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávai szakaszán pedig a leállósávot zárta el egy útra zuhant fa. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte szerdán a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub. Az évfordulós rendezvényen a tagokat Szabolcs János, a Rock Színház egyik alapítója szórakoztatta, mi Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme a tortával köszöntötte a klub tagjait. Az egyesület jelenleg 57 taggal működik, és rendszeresen szervez közösségi programokat, kirándulásokat. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. Az intézkedés célja az elavult hűtési rendszerek korszerűsítése és az egyre melegebb időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A program keretében több budapesti kórház mellett fejlesztések valósulnak meg Győrben, Miskolcon és a Kaposvári Kórházban is. A beruházások érintik többek közt a műtőket, intenzív osztályokat, szülészeteket és onkológiai részlegeket. Külföldi munkavállalók nélkül nem tudja megvalósítani tervezett bővítését a Mastergood. Erről a vállalat ügyvezető igazgatója beszélt egy budapesti szakmai konferencián. Bárány László szerint Magyarországon már nincs elegendő hazai munkaerő a növekvő termelési igények kiszolgálására, ezért külföldi dolgozók bevonására van szükség. A cégvezető azt mondta, ha erre nem lesz lehetőség, a tervezett 120 milliárd forintos új gyár nem biztos, hogy Magyarországon épülne meg, és akár a hazai termelést is csökkenthetik. A vállalat a következő 5 évben mintegy 3000 új munkavállalóval számol.
1: Időjárás jelentés.
0: Az erősebben megnövekvő felhőzetből legfeljebb kisebb eső várható, az éjszakaihoz hasonló vihar nem valószínű. Később felszakadozhat még a felhőzet, a szél pedig élénk, olykor erős lehet. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, délután is legfeljebb 20 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
3: Délután már sajnos kevesebb napfényt kapunk, de a reggeli napfényt azért még felidézhetjük, a Honeybees-tel tesszük meg. Jön Enrique Iglesias is, majd nem sokára, most pedig a One Republic. Ez az Ain't Worried című daluk, remélem nincs is miért aggódnotok, és lazán telik a délután velünk.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Escucha el ritmo.

Biztos sokan várják már, hogy mielőbb otthon legyenek. Bárhová is tartotok, azért csak óvatosan járjatok, vigyázzatok magatokra, és közben is szóljon a rádió most. A Vellelló slágerét hallgattuk eddig, 2 perccel múlt el 2:45. Mindjárt jön a Halott pénz, majd című dalával, illetve a Linkin Park is zenélni fog, de előbb még várjuk az én kis személyes kedvencemet, a Draculát. Tame Impala dala szól most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: Parkdala volt a rádió moston, szólt. 2 perc múlva lesz 14:30, június 11-e van, igen, tartalmas hétvége elé nézünk, sok-sok programmal, de lehet készülni már jövő hétvégére is, amikor a múzeumok éjszakáját rendezik meg országszerte és városunkban is. Mindjárt a részleteket Kaposvárral kapcsolatban is hozom, de előbb még a Szennai Skanzent ajánlanám a figyelmetekbe, ahol 6 órától lesz szombaton jövő héten fotókiállítás és filmvetítés, aztán Dongó Helka koncertet lehet hallgatni, majd 9:30-tól Szent Iváni táncház kezdődik, és tűzugrás a Berbécs együttessel. Emellett szalonnasütéssel, nép- és kézműves játszóval, meseelőadással, randikosárral, közös énekszó mellett, koszorúkészítéssel és szerelmi jóslásokkal is várnak mindenkit, tehát a múzeumok éjszakája jövő héten szombaton a Szennai Skanzenben majd. Hogy Kaposváron mi lesz, azt is el fogom mondani nem sokára.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Ariana Grande-t hallgattuk, és a Twilight Zone című dalát a rádió moston 3 perccel, múlt el 3:43. Nos, ami a folytatásban következni fog, azt már sokan várják, mert hogy minden héten csütörtökön, 3 óra után a legfrissebb híreket követően indul a 20 a csúcson adása, általában Mauval és Molival, hogy most ez így lesz-e, és egyáltalán miről lesz szó, az legyen egyelőre meglepetés. Amit viszont elárulok, az az, hogy még Hollywoodba teszünk egy kis látogatást Madonnával, Szigele és Becky Hill jön a Heaven on My Mind című dalával, és itt van John Newman a Cheating cíművel, és még én is itt leszek majd 4 óra után. Rádiózzatok addig is velünk!

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
5: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csúszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Ma kezdődnek a Rigó Jancsi napok. Amfiteátrum díjat kapott a Csiki műszaki igazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ma kezdődnek a Rigó Jancsi napok. A fesztivált a mai napon az MCC programjain nyitják a Dorottya házban. Előadást tart Rakoncai Gábor, extrém sportoló és zenés fellépők is lesznek. Péntektől az Európa Parkban és a Sétáló utcán zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárkozy Kollektív, a Swingala Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Amfiteátrum díjat kapott Szalai József, a Csiki Gergely Színház műszaki igazgatója. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiki keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában. Díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. 5 autó karambolozott szerdán Bőszínfal közelében a 67-es főúton. A balesetben 4 személyautó és egy kis teherautó volt érintett. A karambol következtében 2 gépkocsi az árokba sodródott. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el, a mentők pedig 3 sérültet szállítottak kórházba. Szándékosan tüzet okozott 2 fiatal egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt, a napokban pedig egy fiú és egy lány ellen vádat emeltek közveszélyokozás miatt. A fiatal

0: fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermekotthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a két fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, és a diákhitel kamatstopot is fenntartja évvégéig. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. A babaváró hitel esetében a feltételrendszer átalakításán is dolgoznak. A diákhitelnél a kamatstop célja a kamatemelkedés megfékezése a meglévő szerződéseknél. A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a kormány a döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja, és vizsgálja a további kamatcsökkentési lehetőségeket is. Péntektől Budapesten és 10 megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A Nébik tájékoztatása szerint az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött a tűzveszély, így feloldják a korlátozást többek között Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron és Somogy megyében is. 6 megyében ugyanakkor továbbra is érvényben marad még a tilalom.
1: Időjárás jelentés.
0: Az erősebben megnövekvő felhőzetből legfeljebb kisebb eső várható, az éjszakaihoz hasonló vihar nem valószínű. Később felszakadozhat még a felhőzet, a szél pedig élénk olykor erős lehet. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, délután is legfeljebb 20 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mo és Molly!
3: Hello mindenkinek, sziasztok drága hallgatók! Újra itt a Hacs, jelentkezem a Kusza 20-as slágerlistával. Ma is hozok két újdonságot, lesz ma is retro helyezett, és szokás szerint elmerülünk egy izgalmas témában. Bevezetőként azonban engedjétek meg, hogy megköszönjem a legutóbbi Michael játék és adás kapcsán az észrevételeiteket, a nyerteseknek gratulálok újfent, természetesen remélem azóta megnéztétek már a filmet, és köszönjük szépen azoknak is, akik kitartóan hallgatnak bennünket, akik játszottak velünk, nagyon örülünk, hogyha tetszett, és ahogy írtátok, méltó volt az a megemlékezés, amit Michael Jacksonról készítettünk. No, most a zene világából azonban magasabbra szállunk, a mai témánkat részben egy sajnálatos esemény adta. Hiszen a napokban elhunyt Alan Hale csillagász, akinek bár emlékeztet a neve Edmond Haley-ére, de nem összekeverendő a kettő úriember. Azonban mindkettőjükről neveztek el üstököst. Mivel folyamatos az érdeklődés a világban a föld körül száguldozó égitestekkel kapcsolatban, ez egy izgalmas téma, ráadásul ti is nagyon szeretitek, amikor csillagászati kérdésekről beszélgetünk, akkor most megint elővesztük ezt a témát, beszélünk néhány aktuális érdekességről, és felidézem azt a még 2023-as beszélgetésünket visszatérő csillagászunkkal, amiben arról volt szó, hogy valójában nem csak egy-egy aszteroida húz el a Föld mellett, amit ugye az újságokban olvashatunk, hanem mondhatjuk azt is, hogy szinte orosz rulettet játszik az univerzum a Földdel. Bizony, ijesztően hangzik, és az is. Vagy nem? Nem sokára ki fog derülni. Mielőtt azonban belekezdenénk a témába, ahogy ígértem, már is hozom mai első újdonságunkat, egy nagyon érdekes és nagyon jó hangulatú dalt készített ugyanis Bebe Rexha, annak ellenére, hogy a dal címe Sad Girls. A szomorú lányok úgy látszik manapság mégis nagyon dinamikusak. Jöjjön tehát Bebe Rexha újdonsága, listánk 17. helyéről, már is mutatom.
4: A 17.

0: Beverex a muzsikált újdonsága szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában Sad Girls, ahogy említettem, bizony a szomorú lányok is lehetnek dinamikusak. No hát folytassuk tovább, vagy pontosabban kezdjünk bele, és emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban, ahogy említettem, sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász, akinek nevét nagyon sokan összekeverik Edmond Halley-ével. Ugye két külön úriemberről beszélünk, aki emlékszik az iskolai tanulmányaira, vagy foglalkoztatja ez a téma, az jól tudhatja, hogy Edmond Halley, aki a róla elnevezett Halley üstököst fedezte fel, hivatalos nevén H.P. Halley-t, 1742-ben elhunyt már, ő egy angol csillagász volt, ugye, aki először rögzítette a Kuiper övből származó rövidkeringési idejű üstököst, mert hogy a Halley annak számít, rövidkeringési idejű üstökösnek, mert hogy minden 75-76. Évben ellátogat ide a naprendszerünkbe. Szerencsések azok, akik 1986-ban már úgy felfogták a világot, ezt azért mondom így, mert én akkor 6 éves voltam, és nem sok mindenre emlékszem, például arra sem, hogy láttam a Halley üstököst. Bizony 86-ban itt járt a nap közelében, és az én generációm nagy szerencsével fogja csak látni, mert legközelebb 2061-ben jár majd erre, akkor ha jól számolok, én 81 éves leszek, hát remélem, hogy megérem, és remélem látni is fogok akkor még. Na, de most beszéljünk a nemrég elhunyt csillagászról, Ellen Hale-ről. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Ezt bizony már láttam én is, és láthatta az én generációm is. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Halley, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik. Még egy érdekesség van a Hale Bob üstökössel kapcsolatban, a pontos neve ugyanis C1995O1 volt. Ugyanis a felfedezése még 95. júniusában történt meg, a Föld közelébe azonban, úgyhogy szabad szemmel is látható legyen, 1997-ben ért csak ide. El is nevezték 1997 nagy üstökösének. Két okból. Az egyik az az volt, hogy az emberiség történelmének egyik legtöbbször látott üstököse volt, a másik pedig, hogy ez volt a legfényesebb. Előtte 1976-ban, ha jól emlékszem, a West üstökös volt az, ami fényesebben ragyogott, már arra is azt mondták, hogy ezerszer fényesebb, mint a Halley üstökös. Na, hát a Hale Bob még ennél is fényesebb volt. Nagyon érdekes a téma, emlékezzünk tehát Ellen Hale-re, neki köszönhetjük ezt a különleges felfedezést, és természetesen Thomas Bobnak. Én pedig nem sokára visszatérek egy másik mozgó égitesttel, ami már nagyon-nagyon régen csapódott be, nem is a Földbe szerencsére, hanem a Merkurba, ám a tudósok szerint ennek a különleges aszteroidának köszönhetően került víz a Merkur felszínére, ami azért számít különlegesnek, mert hogy ugye tudjuk, hogy a Merkur az első bolygó a naphoz képest, aminek felszínén elképesztő a hőség, tehát elméletileg kizárt lenne, hogy a víznek bármiféle nyoma maradjon a Merkuron, mégis van. És ezt be is bizonyították a NASA kutatói, na hogy kerülhetett víz a legforróbb bolygóra a naprendszerünkben, azt nem sokára elárulom. Előtte azonban megmutatom mai második újdonságunkat, amely egy duett. Wiz Khalifa az egyik fele a duettnek, a másik pedig egy MGK nevezetű úriember, aki manapság hívja így magát, a teljes neve Machine Gun Kelly. Bizony, de nem kell megijedni, neki ilyen formán semmi köze nincs a gangsterekhez, hip-hop zene ide vagy oda. A nevét egy valóban létező maffiózóról kapta, aki nagyon régen élt már, ő volt Machine Gun Kelly, aki állítólag a feleségétől kapott egy Thompson géppuskát, milyen kedves volt az asszony, és állítólag az eredeti Machine Gun Kelly ezzel a fegyverrel követte el a különböző bűncselekményeket és a rablásokat. Ezt a fiatal embert pedig azért nevezték el Machine Gun Kellynek, mert hogy állítólag a szája úgy szórja a szavakat, olyan jól reppel, mint ahogy a géppuska a golyókat. Na, ők álltak ketten össze, MGK és Wiz Khalifa közös dala jön, Girl Next Door, ez az újdonság szól már is itt a Kusza 20-as listában.
1: A 14. Let's go. Sounds good. Real good.

0: jó kis nyári dal. MGK, azaz Machine Gun Kelly és Wiz Khalifa közös felvétele a Szomszéd lány Girl Next Door. Ez szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában. Én pedig újra arra kérlek benneteket, hogy tekintsetek velem együtt az égboltra, mert hogy egy újabb érdekes hír látott napvilágot így június elején. Ugye azt tudjuk, hogy a Merkur a naprendszerünk első bolygója. Ebből pedig az következik, hogy mivel a legközelebb van a naphoz, elképesztő hőség van a felszínén. Csillagászok mégis vízjég nyomát találták rajta, ami ugye teljesen abszurd lenne, pedig így van, be is bizonyították, még 2011-ben a NASA Messenger űrszondája erősítette meg, hogy bizony a bolygó sarkvidéki, örök árnyékban megbúvó krátereiben vízjég lerakódások találhatók. A kérdés az az, hogy hogyan. A napokban egy tanulmány látott napvilágot, amiben a tudósok kifejtik, hogy bizony egy hatalmas aszteroidának köszönheti a Merkur a vizet, és itt csatlakozik ez a hír a mai témánkhoz. A szimulációk szerint állítólag a becsapódó égitest nagyjából 17 km átmérői volt, nem kicsi, és 30 km per másodperces sebességgel haladt, azaz 108 ezer km per órával száguldott bele a bolygóba, a Merkurba. A becsapódás után körülbelül egy órával egy ideiglenes sűrű légkör alakult ki a bolygó körül, amelyet vízgőz töltött meg. Most gondoljátok azt azért végig, hogy van egy Merkur méretű bolygó, ami hatalmas. Ebbe becsapódik egy égitest, és akkora tempóval ütközik bele, ez a 108 ezer kilométer, így tehát elképzelhető, hogy egy ekkora bolygónak egy óra alatt ez a hatalmas energiabecsapódás kreál egy légkört. Azért az milyen? Mondjuk ez az atmoszféra elég rövid életű volt, de gyakorlatilag beburkolta a teljes bolygót. A tudósok szerint azonban a napsugárzása elkezdte lebontani a vízmolekulákat egy fotolízisnek nevezett folyamat során, a megmaradó víz pedig fokozatosan a pólusok felé kezdett el vándorolni, ahol a végén a sötét, örök árnyékban lévő részeken megrekedt. Ez a régió ma is képes csapdába ejteni a jeget a Merkúron, megőrizve azt a felszín alatt. A víz nyomai azért is maradhattak meg a szakértők szerint, mert hogy a Merkur nagyon-nagyon különleges és szélsőséges, ugyanis nappal akár 430 Celsius fok is lehet a hőmérséklet a felszínén, tehát plusz 430 fok, éjszaka viszont mínusz 170 fokig is hűlhet. A hőmérséklet nyilván a naptól védett helyeken inkább ez a hőmérséklet uralkodik, ez a mínusz 170 Celsius fok. A kutatók egyébként remélik azt, hogy a Bepi Colombo küldetés révén további bizonyítékokat kaphatunk majd ugye a Merkur vízjég lerakódásairól. Az űrszonda még 2018-ban indult el a bolygó felé, és hogyha minden a tervek szerint halad, akkor még idén, mégpedig novemberben megérkezik majd hozzá, és már is ontani fogja az adatokat a Merkurról és a rajta található vízjégről. Na, izgalmas a téma, de ez még semmi. Nem sokára visszatérek és felidézek egy beszélgetést, amit állandó csillagászunkkal folytattam arról, hogy mennyi aszteroida húz el a Föld mellett valójában, mert hogy bennünket, embereket főként ez szokott érdekelni. Annyi, amennyit az újságok megírnak? Esetleg kevesebb? Vagy sokkal több? Na nem sokára ki fog derülni, előtt azonban meghallgatjuk blokkunk záródalát, egy nagyon-nagyon jó felvételt, amelyet nemrég mutattam be nektek. Norma Jean Martin felvétele, az Encore következik, ez lesz tehát blokkunk záródala, de aztán egy pici szünet után visszatérek és folytatjuk tovább az izgalmas űrutazást. Maradjatok velünk!
1: A 11.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned. Don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
2: Hey yo, it's Drake, dude, I'm crazy. My new favorite is Húsz a Csúcson.
0: A Kusza Huszas slágerlista.
3: Mr. Drake-nek köszönjük szépen az ajánlást, így van ez továbbra is a 20 a csúcson, a 20-20 a slágerlista, ahol kémleljük az eget, drága hallgatók, mert ugye rendre találkozni a sajtóban hírekkel arról, hogy mennyi száguldó égitest veszi célbe a Földet. Volt itt Apophis, Anubis, mindenféle alvilági istenségekről elnevezett aszteroida. Az egyik leginkább érdekes téma szerintem a természettudományok között maga a csillagászat. Hogy rendet tegyünk egy picit a fejekben azzal kapcsolatban, hogy milyenek is ezek a bizonyos száguldozó égitestek itt a körülöttünk lévő űrben. Korábban dr. Mosoni Lászlóval, a Zselici Csillagpark vezető csillagászával beszélgettünk, most ezt idézem fel nektek. Figyeljetek csak! Ugye naponta hallani és olvasni olyan híreket, sőt mondhatjuk, hogy a NASA nagyon-nagyon jól sajtozza a körülöttünk száguldozó meteorokat, aszteroidákat, kis bolygókat, és bár tudom, hogy nagyjából ilyen ötödikes, hatodikas, hetedikes tananyag, de azért tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kis bolygó és az üstökös között.
4: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. Tehát ez talán még Arisztotelésztől származik, vagy az ő írásaiban lehet először találkozni ezzel, és maga a név is arról, hogy valami légköri jelenségről van szó. Ugye nagyon-nagyon sokáig ez nem volt tiszta, hogy mi történik pontosan. Hát az égbolton rengeteg mindent láthatunk, akár sarki fényt is lehetett látni Magyarországról, tehát csuda dolgok vannak az égbolton. Hát a meteor az egyféle izgalmas légköri jelenségnek tűnt. Aztán később kiderült, hogy a világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek érkeznek ilyenkor a Föld közelébe, és ahogy belépnek a Föld légkörébe, őrült nagy sebességgel, ez mondjuk 100 000 km/h sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is, legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Most a meteorok, azok legtöbbször apró pici porszemcséktől, vagy kavicsméretű kődarabkáktól származnak. Ugye, ha azt mondjuk, hogy hulló csillag, akkor mindenkinek ugye az augusztusi csillaghullás jut majd az eszébe, és ez egy nagyon jó példa, nagyon jó marketinget példa egyébként, és ott a perzeidáknál is, ott tényleg ilyen apró picike testek érkeznek a világűrből, pontosabban, ahogy a Földünk halad a naprendszerben, kering a nap körül, áthalad egy hatalmas törmelékfelhőn, egy hatalmas porkavics felhőn.
3: Tehát keresztezzük a pályáját.
4: Így van, ami van egy bizonyos helyen a naprendszerben, és mi meg áthaladunk rajta, és így összegyűjtünk porszemcséket, kavicsdarabkákat ebből a hatalmas, több millió kilométer kiterjedésű felhőből, és ezek lesznek az augusztusi hullócsillagok. Ezeket a picike testeket, amíg még kint vannak a világűrben, addig meteoroidnak hívják. Uh-huh. És a világ csillagászai nem olyan régen egyébként, az nagyságrendben, amikor 10 évvel ezelőtt hoztak egy definíciót, hogyha 1 méternél kisebb ez a test, azokat meteoroidnak hívjuk. Uh-huh. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka Földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
3: Az a meteorit.
4: Tehát, hogy azok a kődarabok, vasdarabok, kővasdarabok, és mindenféle izgalmas dolgok, amik az égből érkeznek, és természetes eredetűek. Most a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de 1 méternél nagyobbak. Most ugye itt is különböző kategóriák vannak. Tehát vannak a néhány méteresek, vannak a sok méteresek, vannak a kilométeresek, aztán vannak, ugye akiket már nem is aszteroidának, hanem törpebolygónak nevezünk, a kb. 1000 km kiterjedésű testek. Uh-huh. Tehát, mint például a Plutó, amit mi még ugye, meg nagyon sokan úgy tanultak, hogy ugye az a 9. bolygója a naprendszernek, Plutót 2006-ban egy döntéssel át címkézték törpebolygónak, tehát vannak olyan óriási testek is, még a bolygókon kívül a naprendszerben.
3: Ugye most koncentráljunk egy picikét azokra az ilyen mozgó objektumokra, amelyektől ugye a legtöbben tartanak, mert nyilván az ilyen pici kavics méretűekből számtalan mennyiségű lép be a légkörünkbe. Mindig is érdekelt, bár tudom, hogy ti nem felfedező, hanem inkább bemutató obszervatórium vagytok, ugye?
4: Igen.
3: Ett ettől függetlenül, bár tudom, hogy kicsit ilyen Men in Black-es a kérdés, de engem nagyon érdekel, hogy részesei vagytok esetleg egy ilyen nemzetközi rendszernek, és kaptok esetleg friss infókat az ilyen újabb égitestekről, vagy ti is úgy értesültök róluk, mint mi hétköznapi emberek, hogy olvassátok a hírekben.
4: Előfordul, igen, előfordul, hogy a hozzánk érkező vendég kérdez rá valamire. Ugye nagyon sok csillagászati témájú hír van, írott és elektronikus médiában. Nagyon abszolút, hát szerintem a legjobban eladható természettudományról van szó. Van egy kisbolygó központ, ez a Minor Planet Center, aminek van egy teljesen nyilvános oldala, és rögtön a fő oldalon felsorolják, hogy a mai napig hány kisbolygót fedeztek fel, hány földet megközelítő kisbolygót fedeztek fel, hány üstököst fedeztek fel, és a következő egy hónapnak a földet megközelítő kisbolygóit ott listázzák, név szerint. Persze ezek a nevek nem túl szexik, mert mondjuk 2023 HW2.
3: Így van, mi is beszéltek
4: ezeknek az égitesteknek sok esetben nincsen még olyan jól hangzatos, valamilyen mitológiai szereplőtől kölcsönzött neve, akkor kap nevet valami, hogyha már a pálya elemeit ismeri, tehát a csillagász, aki ért hozzá, van olyan eszköze, az adatok alapján meg fogja találni az égbolton bármikor, tehát pontosan tudjuk, hogy ő merre halad a naprendszerben, és van egy bizonyos idő, aminek el kell tennie, hogy nevet lehessen adni.
3: És erről beszélgettünk is korábban már mi, hogy egyébként ez nagyon népszerű is a csillagászok körében, igaz? Tehát, hogy a világ csillagászai előszeretettel pásztázzák az égboltot, hogy ők fedezzenek fel valami újabb dolgot.
4: A világ csillagászai sokfélék, de valóban van egy olyan csapat, aki üstökösökre és kisbolygókra vadászik, tehát nagyon gyorsan a mérések, a felfedezések után ezek bekerülnek ebbe a kisbolygó központi adattárba, és onnan ki lehet kérni. Tehát ezek nem titkosak. Aha. Ugye erre szerintem emlékezhettek rá, mert ez nagy sztori volt, hogy egy magyar csillagász, Sárnecki Krisztián felfedezett egy kis bolygót, ami aztán később a 2022 EB5 nevet kapta. A különlegessége az volt ennek az objektumnak, hogy rövid mérésekből Krisztián számoltatott számítógéppel, és az jött ki, hogy ez az égitest, ez bizony másfél óra múlva Izlandtól északra be fog csobbanni a vízbe.
3: Az kemény.
4: Ezekben 80 tonnás, tehát olyan 3-4 méteres szikla volt, ami valóban belépett a föld légkörébe, magasan 31-nehány kilométer magasságban felrobbant, ugye robbanásnál annyira felforrósodik a test, hogy nem megolvad, hanem légneművé válik. Azt számolták, hogy ez egy 4 kilótonnás robbanásnak felelt meg, iszonyú energia szabadult fel. Tehát apró pici szemcsékbe lehűl, visszakondenzál, tehát mint hamu ugye leülepedik, és ilyen hamu szemcsékkel, ami földünk napi szinten több tonnát hízik. Tehát ahogy mondtad, ugye nagyon sok, tehát folyamatosan érkeznek ezek a testek a világűrből, kisebbek, kicsit nagyobbak, nem találkozunk velük, nem vágnak senkit se fejbe, tehát meteoritot nem fogunk találni, de 1 tonna, 10 tonna, 20 tonna
3: elenyésző, igen.
4: Föltömegéhez képest az nem egy komoly dolog.
3: No hát nem sokára folytatom tovább a visszatekintést és faggatjuk tovább Lacit, előtte azonban meghallgatjuk listánk 6. helyezettjét, aki nem más, mint Harry Styles. Ide csúszott ugyanis le az American Girl című dal, amely hetekig vezette a listánkat, ettől függetlenül már a visszacsúszástól semmit nem von le ez a pozíció a dal nagyszerűségéből, kiváló a felvétel, meg is mutatom, jön az American Girls listánk 6. helyéről, aztán nem sokára jövök vissza a retro helyezettel.
1: A 6.

0: Ő volt Harry Styles és az American Girl című felvétel itt a 2020-as lágerlistában. Most pedig elérkeztünk az 5. helyezethez, ami nem más, mint a retro. Hát nagyon-nagyon sokakat köszönhetnénk ma retro helyezetként, ugyanis képzeljétek el, hogy rengeteg komoly és ismert zenész ünnepli, vagy ünnepelte az elmúlt napokban a születésnapját. A napokban lett például 79 éves Ronnie Wood a Rolling Stonesból, aztán 67 lett Alan Wilder a Depeche Mode együttesből, 52 lett nemrég Alanis Morissette, 6-án lett volna 68 éves Prince, ugye róla megemlékeztünk az 500. adásban, szintén 6-án lett 86 éves Tom Jones, június 8-án lett 66 éves Mick Hacknell, ugye a Simple Red énekese, róla is beszéltünk itt az 500. adásban, aztán 75 éves lett a napokban Bonnie Tyler, 64 esztendős lett Nick Rhodes a Duran Duranból, de van még valaki, aki nemrég ünnepelt, és már rég volt róla szó. 66 esztendős lett Mick Hacknellhez hasonlóan Tony Hadley, angol énekes, a Spandau Ballet frontembere. A zenekar talán két legismertebb dala ugye a True volt, amit minden olyan filmben és mémben felhasználnak manapság, ahol a gyengéd erotika kerül szóba, valamint a másik ismert dal az 1983-as Gold, ami szintén meg annyi filmben csendült fel, sőt 2012-ben a londoni olimpia idején az egyik angol rádió ezzel a dallal ünnepelte a brit sportolók érmeit. Mi most ezzel a dallal köszöntjük Tony Hadleyt, ráadásul egy különleges változattal, amit 2010-ben egy speciális albumon adott ki a Spandau Ballet. Jön 1983-ból tehát a Gold, ez az eheti retro helyezettünk.
1: Húz a csúcson! Gyönyör a kövön!
2: Oh, that's nice! Oh, oh.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a csúcson.
1: Bizony magaddal is aranyat ér. 1983-ból muzsikált a Spandau Ballet Gold, ez volt a dal címe, ez volt az eheti retro helyezettünk. No hát, most újra kémleljük az eget, ugyanis Mosoni Lászlóval beszélgettünk már, tisztáztuk az aszteroidák, a meteorok kapcsán felmerülő kérdéseket, most visszatekintőnkben arról fogunk beszélgetni, hogy mennyi hatalmas repülő űrszikla veszélyeztetheti a Földet. Figyeljetek!
2: Mennyire biztosak a NASA számításai, amikor fölfedeznek egy föld felé tartó objektumot?
3: Igazából fizikáról van szó, mérésekről van szó, és a méréseink sosem hullapontosak. Uh-huh. Tehát mindig van valamennyi hiba benne. Plusz-minusz 10 millió. Tehát van benne sok minden. És amikor egy kisbolygót felfedeznek, egy aszteroidát felfedeznek, akkor ugye igazából csak azt látjuk, hogy az égbolton hol helyezkedik el. Uh-huh. Tehát az égi útját látjuk, tehát egy gömb héjre fel van vetítve, holott ő térben mozog, aha, és ebből nem olyan egyszerű kiszámolni, hogy ő valójában merre halad a naprendszerben. Ha mérések hibátlanok lennének, tehát plusz-minusz 0,00000 lenne a mérés, akkor három mérésből meg lehetne határozni tökéletesen. Ugye nem ez a valóság, hibák vannak. Minél több mérésünk van, annál pontosabbak ezek a pályaszámítások. Amikor megjelenik valaki a táblázatban, hogy potenciálisan agyon fog minket csapni, ott mellette ott van egy esély is, egy nagyon pici, de pozitív szám, uh-huh, hogy ennyi a valószínűsége annak, hogy ez az égitest veszélyes lehet számunkra. És hogy telik az idő, ez az égitest ugye közelít felénk, egyre több és egyre pontosabb méréseink vannak, és a pályaszámítások akkor válnak pontossá. Tehát amikor esetleg bejelentik ezt, lehozza a sajtó, hogy van egy nagyon veszélyes égitest. Uh-huh. Hosszú időn keresztül az Apophis nevű kisbolygó, elég baljóslatú nevű Apophis volt, ugye, akivel ijesztegettek minket. Ugye ott is úgy volt, hogy igazából van egy sok millió kilométeres sáv, ahol ő majd el fog haladni, mondjuk 2029-ben, és speciál a mi földünk is benne van ebben a sávban. És ahogy telik az idő, ez a 300 sávos autópálya kezd leszűkülni, és kiderül, hogy az az egy sáv, ahol ő tényleg közlekedik, hát az mondjuk 2 millió kilométerre van tőlünk, tehát hogy ez minket nem fog érinteni. Uh-huh. Hát ez történik sokszor. Aha, sokszor értem. Ez történik. De azért érdemes megnézni a Kisbolygó Centrumnak a honlapját, mert ott ezek listázva vannak. A NASA-nak is van egy külön oldala, hogy mi az 5 következő aszteroid, ami megközelít minket, és akkor nagyon szájbarágósan ott van, hogy na most jön egy repülőgép méretű, ma reggel, délután jön egy ház méretű, és ha ezt az oldalt megnézzük, akkor például kedd reggel 8 óra környékén már becsengettek, egy 15-50 méteres szikla ment el a földünk mellett, körülbelül 2 millió kilométerre. És a mai számítások, modell számítások szerint a 4 méternél nagyobb sziklák, tehát a 4 méteres az még valahol elveszik a légkörbe, de hát vannak benne nagyobb égitestek is, összesen 400 millióan kell legyenek. Azok, akik a föld közelébe kerülhetnek. Ugye ez lehetnek itt bent a belső naprendszerben, lehetnek olyanok, amik a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövből szabadulnak ki, aha, de hogy ezek a testek sokan vannak, és nagyon keveset ismerünk belőlük.
1: Igen, miközben miközben ugye a sajtó, illetve a tudományos fantasztikus filmek azt csugalják, mintha így nagy-nagy ritkán elhúzna egy-egy ilyen itt mellettünk, és atya úristen, most jön egy, miközben ugye nem is gondoljuk, hogy még azon aggódunk, hogy mondjuk valami ütközni fog-e, a közben már 10 000 elment itt a környékünkön
3: is mellettünk. Nagyon sok elment. Tehát 30 000 olyan égitestet ismerünk, amit a Föld közelében előfordul.
1: Aha. Most egyébként az megnyugtató volt, hogy a NASA ugye kiadott egy olyan közleményt is, hogy nem kell aggódni, mert az elkövetkező 100 évben a pillanatnyi információk szerint semmi olyan nem fog jönni, ami esetleg bennünket veszélyeztethet. Ám egyébként nagyon érdekes volt, mert Lindsay Johnson, ugye a NASA bolygóvédelmi illetékese azt is lenyilatkozta, hogyha ne adja az Isten, mégiscsak jön egy jó nagy méretű, ami mondjuk globális katasztrofát okozhat, az ellen igazából rohadtul nem vagyunk felkészülve. Van értelme egyáltalán foglalkozni azzal, hogy mi van akkor, ha jön egy nagy, vagy pontosan emiatt a nagyszámok törvény alapján is, mivel nagyon belelátsz ebbe a dologba, azt mondod, hogy igazából azért nem aggódsz soha, mert hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy mondjuk esetleg becsapódjon egy olyan, ami mondjuk tényleg egy földrészt vagy egy kontinenst meg tudna semmisíteni.
3: Ez az egyik igazából. Tehát a dínos történetet mindenki ismeri, 65-66 millió évvel ezelőtt jött egy 10 kilométeres szikla, és átvettük a hatalmat.
1: Igen, igen.
3: Ugye a másik, amivel pont a NASA-nál ezt nem feltétlenül értem, egy kísérlet, ez a DART nevű program volt, míg 21 novemberében elindítottak egy kb. 600 kg-os egységet, hogy a tőlünk rettentő távol lévő Didymos és Dimorphos kettős aszteroida rendszerrel találkozzon. Uh-huh. A Didymos a nagyobb, ő egy kb. 700 méteres szikla, a Dimorphos csak 160 méter átmérőjű szikla.
1: Igen, megnyugtató.
3: És ez a 600 kg-os egység, ez becsapódott ebbe a kisebbik égitestbe, uh-huh. és a Földről meg tudtuk figyelni, hogy ennek bizony jelentős hatása van.
1: Tehát hogy mennyire módosította a pályáját?
3: Tehát még egy picike test is nekiütközik egy nagyobbnak, egy picit kitéríti, eltéríti őt a uh-huh. pályáról. Ugye angolszász sajtó szereti a praktikus mértékegységeket, tehát azt mondták erről, hogy olyan, mintha egy bevásárló kocsit nekitoltunk volna az egyik gízai nagy piramisnak.
1: Igen,
3: ugye 600 kg, jó, hát még 600 kg-os bevásárlókocsi azért nem nagyon,
1: nem nagyon
3: fordul
1: van,
3: elő, de valóban a
1: akkor még egy kis autóval, ha nekihajtanánk a gízai piramisnak, igen, akkor igen.
3: Mert a piramis tömege is nagyjából 1 milliárd kilogramm, uh-huh. ennek a sziklának is nagyjából 1 milliárd kilogramm a tömege. Most oké, belehajt valaki, hát hogy nem várunk tőle semmi eredményt. De mégis innen a földi megfigyelésekből azt láttuk, hogy ez a két égitest egymás körül kering. Uh-huh. A keringés ideje az lecsökkent.
1: Aha.
3: Mérhetően, tehát kb. 30 perccel lecsökkent. Tehát ezek után az, hogyha tehát ez a forgatókönyv van a bolygóvédelmi irányzat fejében, hogy igenis el lehet téríteni ezeket az égitesteket. Főleg a nagyobbaknál van erre jó esélyünk, mert a nagyobb testeknek nagyobb a felülete, ahogy a nap megvilágítja.
1: Könnyebb őket eltalálni.
3: Már
1: messzi,
3: sőt, őket könnyebb felfedezni, tehát őket már aha. nagyobb távolságban felfedezzük. Tehát az, hogy egy 3 méteres sziklát itt a Föld közelébe fedezünk fel, ugye ennek ez az oka, hogy egyszerűen olyan kevéske fényt ver vissza, hogy ő nagyon halvány.
1: Lásd a példát, amit mondtál, amit Krisztián fedezett fel, hogy hoppá, holnap után.
3: Sőt.
1: Igen. Sőt, vagy
3: sőt. Másfél óra múlva.
1: Másfél óra, ja, pláne, igen, tényleg
3: igen,
1: mondtad,
3: igen,
1: másfél
3: igen,
1: óra.
3: Még igen. Lefekvés előtt megvárjuk, igen, hogy becsopoljon.
1: Jó, igen.
3: És a nagyobbaknál ez évekkel korábban megtörténhet, és amíg ez a test nagyon távol van tőlünk, akkor igazából nagyon picike pályamódosítás, akár azzal, hogy egy ilyen kis autóval belerongyolunk, uh-huh. az már az a picike változás, kicsit meglökjük, kicsit eltérítjük, ő már nem az, hogy épp el fog suhanni a Föld mellett, hanem csilliók millió kilométerre el fog menni mellettünk.
1: Ja, tehát ez is logikus, nyilván, hogy egy távoli pontot ott egy picit eltérítünk, aznak úgy módosul a pályája, hogy amire már ide érne, addigra már úgy elhúz, hogy nem is látni.
3: Így van, így van, így van. Tehát van, erre van már egy sikeres kísérlete a NASA-nak. Uh-huh. Tehát, hogy ez működött, ez kiválóan működött.
1: Ha esetleg mondjuk valami, egy ilyen nagyobb tömegű akár kis bolygó, ha mondjuk nem a Földet veszélyeztetné, hanem mondjuk a naprendszerünkben lévő bolygók valamelyikét esetleg, az ránk befolyással lenne?
3: Olyan szempontból attól függ, melyik égitest, mert ugye vannak olyan esetek, például a Hold, ha abba becsapódik egy aszteroida, akkor a robbanás során ugye annak a Holdnak vagy a Marsnak a felszínén születik egy hatalmas kráter, és a felszín anyag darabkái szanaszét repülnek.
1: Mhm, uh-huh, uh-huh.
3: És ezek onnantól kezdve meteoroiddá, vagy akár aszteroidává válnak. Vannak olyan meteoritjaink, amik tudjuk, hogy a Holdról származnak, tudjuk, hogy a Marsról származnak, tehát ők így szabadultak ki az anyatestből, aha. becsapódás által. Tehát ilyen féleképpen lehetne, tehát abból az anyagból juthatna nekünk is.
1: De hát azok meg már nyilván kis, még hatványozottan kisebb kockázatot jelentenek.
3: Valószínűleg igen. Igen.
1: No hát kérem, úgy látszik biztonságban vagyunk, hála az égnek. Ennyit már az aszteroidákról és az üstökösökről. Mosoni Lászlót hallottátok, ugye Laci rendszeres vendége a Hacsnak. Remélem most is izgalmas volt feleleveníteni azokat a pillanatokat, amikor ezekről az űrben száguldozó testekről beszélgettünk, de sajnos az időnk véges, ennyi volt már a 20 a csúcson, remélem, hogy élveztétek ezt a műsort is. Bízva abban, hogy akár a Héli ti is visszatértek, csak ti a jövő héten, búcsúzom, mégpedig listánk negyedik helyezettjével, Teddy Swims ugrott fel ugyanis erre a helyre, Mr. Know It All című dalával. Ez az utolsó tehát a mai Hacsban. Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, sziasztok!
4: A negyedik.

0: Kaposváron.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Reklám hangzott el. Reklám.
1: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Műfő akció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű, zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Rigó Jancsi visszatér! Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
5: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
2: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Átadták az év kedvenc tesi tanárainak járó díjakat Somogyban. Több mint 40-szer riasztották a tűzoltókat az éjszakai vihar miatt. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. A KNTH által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludy általános iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádámról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalványt is kaptak. Több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihar után. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávai szakaszán pedig a leállósávot zárta el egy útra zuhant fa. Három kaposvári tűzoltó is bekerült a hunormentő szervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukció.

0: innovációs programról döntött a kormány. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. Az intézkedés célja az elavult fűtési rendszerek korszerűsítése és az egyre melegebb időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A program keretében több budapesti kórház mellett fejlesztések valósulnak meg Győrben, Miskolcon és a Kaposvári Kórházban is. A beruházások érintik többek közt a műtőket, intenzív osztályokat, szülészeteket és onkológiai részlegeket. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A VB-t három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Ez lesz az első torna, amin 48 csapat vesz részt, így rekordszámú 104 mérkőzést rendeznek. A szakértők többsége az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot tartja a legnagyobb esélyesnek. A nyitó meccset Mexikó játssza Dél-Afrikával, a mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik.
1: Időjárás jelentés.
0: Az erősebben megnövekvő felhőzetből legfeljebb kisebb eső várható, az éjszakaihoz hasonló vihar nem valószínű. Később felszakadozhat még a felhőzet, a szél pedig élénk olykor erős lehet. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, délután is legfeljebb 20 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
3: Hangulatos csütörtök délután kívánok, és ígérhetek nektek, ha továbbra is maradtok itt a 91.2-n. Az Édenben járunk majd Metszer Viki, Nagybogi és Miss Mood társaságában. A hölgyek hozzák újdonságokat Meneskin szupermodellje után.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Pár mondatban megint csak elárulnék néhány infót a ma esti Kapospont adásáról. Például szó lesz benne arról, hogy óvodai, iskolai és szakképzési dolgozókat köszöntöttek, megmutatjuk, milyen volt a Városi Pedagógus Nap Kaposváron. Lehullott a lepel, meghirdette 26. évadának legújabb bemutatóit és programjait a Rokszínház Társulat. Arról is beszámolunk, hogy negyed évszázados jubileumot ünnepelnek, 25 éves lett Kaposvár egyik legaktívabb civil szervezete, a Polgári Nyugdíjas Klub. Várunk benneteket a képernyők elé!
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: A pillanat a tiéd! Rádió

0: Programajánló.
1: Ma kezdődik a Rigó Jancsi napok rendezvény sorozata a nulladik nappal a Dorottya házban és udvarán 5 órától a Matthias Corvinus kollégium jóvoltából Rakoncai Gábor tart egy előadást Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon címmel. Aztán 17:00-kor a Kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkcióit élvezhetjük, majd 18:30-kor jön a Sisa Café zenekar. Nagyon kellemes délutánt estét lehet tehát eltölteni a Rigó Jancsi napok keretében a belvárosban. Holnap és szombaton pedig délután 5 órakor és 6 órakor kezdődnek majd az udvaron a koncertek. Miss Chris és a Just Tonight, Orbán Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, a Balanceville Group, ők a pénteki fellépők, szombaton jön a Swingela Django, a Hungarian Gypsy All Stars, a Sárközi Kollektív és a Gypsy Jazz Trio. A rendezvényen a részvétel minden nap ingyenes. A Kultik moziban mától lehet megtekinteni a Szürke Zóna című akciófilmet, a Leleplezés napja című szifit, újdonságként, de további filmek is maradtak még műsoron, kicsiknek és nagyoknak. Szombaton június 13-án Somogyaszalóban gyermeknap lesz és falunap a sportpályán. Reggel 8-tól már kezdődnek az események, délután lesz tombola és több fellépő is, például Falusi Marian és Weiss Viktor műsorát is meg lehet tekinteni. Aztán szombaton Titi Táncházba is hívnak benneteket, ahol a Somogy Zenekar muzsikál az Együtt Árpád Kulturális Központban 17:30-tól a Tipegőknek, aztán jön a gyermek, majd az ifjúság és a felnőtt táncház. A belépés ingyenes. Pénteken rendezik meg a mozgás éjszakáját Kaposváron is, a Városligetben 6 órától évfélig rengeteg sportprogrammal lehet találkozni, illetve kipróbálni. Folyamatosan zajlanak majd az események, lesznek színpadon 45 perces foglalkozások, zumba, fitness, pilates, latin fitness, de közben foci maraton, streetbolt, futást és kerékpártúrát is rendeznek. Ahogy szombaton lesz egy másik kerékpártúra is, délután 2 órától indul a Rákóczi stadiontól. Somogy kincseit ismerhetjük meg. Elsősorban a Deseda körül jár majd a csapat.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám. Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint, és a ráadás harcsapaprikás túrós csúszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári West Nagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most. Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Taylor Swift énekelt a rádió moston, és fog még lejönni Richie, valamint Rita Ora, közben pedig beugrik Cyril a There She Goes című dalával. Én viszont elugrok innen a stúdióból, megköszönöm már a figyelmeteket, remélem találkozunk legközelebb is, és remélem rádióztok továbbra is, mert őrületesen jó kis zenei kínálattal várunk benneteket. További kellemes délutánt, Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje. Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz. A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de kávéterre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
5: Rigó Jancsi visszatér! Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron! Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
2: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
5: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: A kaposvári oktatókat köszöntötték tegnap pedagógus nap alkalmából. Szombaton lezárják a Városligetet. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatást segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőjében Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és a

0: Az azt övező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videóton rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, és a diákhitel kamatstopot is fenntartja évvégéig. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. A babaváró hitel esetében a feltételrendszer átalakításán is dolgoznak. A diákhitelnél a kamatstop célja a kamatemelkedés megfékezése a meglévő szerződéseknél. A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a kormány a döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja, és vizsgálja a további kamatcsökkentési lehetőségeket is. Péntektől Budapesten és 10 megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A Nébik tájékoztatása szerint az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött a tűzveszély, így feloldják a korlátozást többek között Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Somogy megyében is. 6 megyében ugyanakkor továbbra is érvényben marad még a tilalom. Pénteken rajtol az 59. Mecsek Rally Pécs környékén a Mecsek aszfaltos útjain. A kétnapos versenyen több mint 100 versenyautó áll rajthoz, 7 különböző bajnokság mezőnyével. A program 11 gyorsasági szakaszból áll, összesen 123 kilométeren, köztük több ismert pécsi és környékbeli útvonallal. A rajt és a célceremóniát a Széchenyi téren tartják, a pénteki ünnepélyes rajt 18 órakor lesz. A versengés szombatig tart. Azonnali hatállyal megszüntette az egyik gyógytornásza munkaviszonyát a pécsi Rádgéber Kosárlabda Akadémia, miután a férfi kamu profillal 13 éves kislánynak kiadva magát fiatalokkal csetelt. A klub belső eljárást indított, jogi szakértőkkel egyeztetett és értesítette az érintett szülőket is. A közlés szerint jelenleg nincs információ arról, hogy az akadémia sportolói érintettek lennének.
1: Időjárás jelentés.
0: Estére felszakadozik a felhőzet és 15-16 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz, a szél olykor élénk lehet és egyelőre nem várható felmelegedés, pénteken is csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gálaműsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
2: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 11-e csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Több mint 80-an kaptak díjat pedagógus napon. Szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából köszöntötték a helyi iskolák oktatóit és munkatársait. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatás segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is vannak. Az eseményen köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és a szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben, és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. A hétvégén rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket pénteken és szombaton a Rigó Jancsi napok. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lila Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteményekkel is megismerkedhetnek. Elhunyt a kaposvári kitüntetett. Elhunyt a Szabadságért Kaposvár emlékére, mert tavalyi kitüntetettje Molnár János. A nyugállományú katonatiszt 98 éves volt. Molnár János az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később pedig ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el a Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették

0: kell a nyugati temetőben. Szakmai elismerést kapott a Csiki munkatársa. Szalai József, a Csiki Gergely Színház műszaki igazgatója Amfiteátrum díjat kapott. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiki keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában. Díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. Lezárják a Városligetet. Szombaton zárt körű rendezvény miatt lezárják a Városliget nagy részét. A sportpályákat és az azt övező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videótól rendez családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. A tesi tanárokat díjazták. Az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek is átadták a díjakat Somogyban. A KNT által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludi Általános Iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádánról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalványt is kaptak. Jubileumot ünnepeltek. Szerdán a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Az évfordulós rendezvényen a tagokat Szabolcs János, a Rock Színház egyik alapítója szórakoztatta, míg Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme a tortával köszöntötte a klub tagjait. Az egyesület jelenleg 57 taggal működik, és rendszeresen szervez közösségi programokat, kirándulásokat. Időlt fákat és leszakadt ágakat hagyott maga után az ivatar. A szerda esti vihar után több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávói szakaszán pedig a leálló sávot zárta le egy útra zuhant fa. Különleges mentő alakulatba kerültek be a kaposvári tűzoltók. Bekerült a Hunor mentőszervezetbe három kaposvári tűzoltó is. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték el, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Négy teherautó és egy kis teherautó ütközött. Szerdán Bőszínfa közelében a 67-es főúton 5 autó karambolozott. A balesetben 4 személyautó és egy kis teherautó volt érintett. A karambol következtében 2 gépkocsi az árakba sodródott. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el, a mentők pedig 3 sérültet szállítottak kórházba. Gyújtogattak, hogy megszökjenek. Közveszélyokozása miatt emeltek vádat egy fiú és egy lány ellen, akik szándékosan tüzet okoztak egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt. A fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermekotthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a két fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott. Néhány óra alatt meglettek a tettesek. Betörőket fogtak el a somogyi rendőrök. Egy 58 éves férfi és egy 63 éves nő kedden éjszaka egy Rinyakovácsi családi házba tört be, és egy kerékpárt, valamint több használati tárgyat vittek el. A bejelentést követően a nagyatári rendőrök néhány óra alatt elfogták a párost. A házkutatáskor az eltulajdonított értékeket is megtalálták. A tettesek ellen lopás miatt indult eljárás.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Estére felszakadozik a felhőzet és 15-16 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz, a szél olykor élénk lehet és egyelőre nem várható felmelegedés. Pénteken is csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket pénteken és szombaton a Rigó Jancsi napok. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sételő utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárkozy Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihar után. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávai szakaszán pedig a leálló sávot zárta el egy útra zuhant fa. Amfiteátrum díjat kapott Szalai József, a Csiky Gergely Színház műszaki igazgatója. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiky keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában, díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, és a diákhitel kamatstopot is fenntartja évvégéig. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. A babaváró hitel esetében a feltételrendszer átalakításán is dolgoznak. A diákhitelnél a kamatstop célja

0: A kamatemelkedés megfékezése a meglévő szerződéseknél. A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a kormány a döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja, és vizsgálja a további kamatcsökkentési lehetőségeket is. Péntektől Budapesten és 10 megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A Nébik tájékoztatása szerint az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött a tűzveszély, így feloldják a korlátozást többek között Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Somogy megyében is. 6 megyében ugyanakkor továbbra is érvényben marad még a tilalom. Azonnali hatállyal megszüntette az egyik gyógytornász a munkaviszonyát a Pécsi Ráth Géber Kosárlabda Akadémia, miután a férfi kamu profillal 13 éves kislánynak kiadva magát fiatalokkal csetelt. A klub belső eljárást indított, jogi szakértőkkel egyeztetett és értesítette az érintett szülőket is. A közlés szerint jelenleg nincs információ arról, hogy az akadémia sportolói érintettek lennének.
1: Időjárás jelentés.
0: Estére felszakadozik a felhőzet és 15-16 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz, a szél olykor élénk lehet és egyelőre nem várható felmelegedés, pénteken is csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. Let me tell you.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Sono spiacente.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatást segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és az azt tövező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videóton rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Három kaposvári tűzoltó is bekerült a Hunor mentőszervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután több napos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Szándékosan tüzet okozott két fiatal egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt, a napokban pedig egy fiú és egy lány ellen vádat emeltek közveszélyokozás miatt. A fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermekotthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a két fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. Az intézkedés célja az elavult hűtési rendszerek korszerűsítése és az egyre melegebb időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A program keretében több budapesti kórház mellett fejlesztések valósulnak meg Győrben, Miskolcon és a Kaposvári Kórházban is. A beruházások érintik többek közt a műtőket, intenzív osztályokat, szülészeteket és onkológiai részlegeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére felszakadozik a felhőzet és 15-16 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz, a szél olykor élénk lehet és egyelőre nem várható felmelegedés. Pénteken is csupán 22 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. A hétvégén rendezik meg a Rigó Jancsi napokat. Koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket pénteken és szombaton a Rigó Jancsi napok. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lila Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteményekkel is megismerkedhetnek. Több mint 80-an kaptak díjat pedagógus napon. Szerdán a Kaposvár arénában pedagógus nap alkalmából köszöntötték a helyi iskolák oktatóit és munkatársait. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatássegítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is vannak. Az eseményen köszöntőiben Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és a szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben, és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. Elhunyt a kaposvári kitüntetett. Elhunyt a Szabadságért Kaposvár emlékére, mert tavalyi kitüntetettje Molnár János. A nyugállományú katonatiszt 98 éves volt. Molnár János az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később pedig ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el a Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették el a nyugati temetőben. Szakmai elismerést kapott a Csiki munkatársa. Szalai József, a Csiki Gergely Színház műszaki igazgatója amfiteátrum díjat kapott. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiki kedd esti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában. Díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. Lezárják a Városligetet. Szombaton zárt körű rendezvény miatt lezárják a Városliget nagy részét. A sportpályákat és az azt övező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videótól rendez családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. A tesi tanárokat díjazták. Az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek is átadták a díjakat Somogyban. A KÁND által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludi Általános Iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert.

0: Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádámról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalványt is kaptak. Kidőlt fákat és leszakadt ágakat hagyott maga után az ivatar. A szerda esti vihar után több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávói szakaszán pedig a leállósávot zárta le egy útra zuhant fa. Különleges mentőalakulatba kerültek be a kaposvári tűzoltók. Bekerült a Hunor mentőszervezetbe három kaposvári tűzoltó is. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték el, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Négy teherautó és egy kis teherautó ütközött. Szerdán Bőszínfa közelében a 67-es főúton 5 autó karambolozott. A balesetben 4 személyautó és egy kis teherautó volt érintett. A karambol következtében 2 gépkocsi az árakba sodródott. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el, a mentők pedig 3 sérültet szállítottak kórházba. Jubileumot ünnepeltek. Szerdán a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Az évfordulós rendezvényen a tagokat Szabolcsi János, a Rock Színház egyik alapítója szórakoztatta, míg Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme a tortával köszöntötte a klub tagjait. Az egyesület jelenleg 57 taggal működik, és rendszeresen szervez közösségi programokat, kirándulásokat. Néhány óra alatt meglettek a tettesek. Betörőket fogtak el a somogyi rendőrök. Egy 58 éves férfi és egy 63 éves nő kedden éjszaka egy Rinyakovácsi családi házba tört be, és egy kerékpárt, valamint több használati tárgyat vittek el. A bejelentést követően a nagyatádi rendőrök néhány óra alatt elfogták a párost. A házkutatáskor az eltulajdonított értékeket is megtalálták. A tettesek ellen lopás miatt indult eljárás. Gyújtogattak, hogy megszökjenek. Közveszély okozása miatt emeltek vádat egy fiú és egy lány ellen, akik szándékosan tüzet okoztak egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt. A fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermek otthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a két fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Estére felszakadozik a felhőzet és 15-16 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz, a szél olykor élénk lehet és egyelőre nem várható felmelegedés. Pénteken is csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliak.

szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

mantrája 2012 Fanka Deli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden így maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedve. És életemben újra szület, újra szület, újra szület.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 98 éves korában elhunyt Molnár János, a Szabadságért Kaposvár emlékhírem tavalyi kitüntetettje. A nyugállományú katonatiszt az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették el a kaposvári nyugati temetőben. Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. A KNTH által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludy Általános Iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádámról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalmányt is kaptak. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte szerdán a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub. Az évfordulós rendezvényen a tagokat Szabolcsi János, a Rock Színház egyik alapítója szórakoztatta, mi Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme a tortával köszöntötte a klub tagjait. Az egyesület jelenleg 57 taggal működik, és rendszeresen szervez közösségi programokat, kirándulásokat. Külföldi munkavállalók nélkül nem tudja megvalósítani tervezett bővítését a Mastergood. Erről a vállalat ügyvezető igazgatója beszélt egy budapesti szakmai konferencián. Bárány László szerint Magyarországon már nincs elegendő hazai munkaerő a növekvő termelési igények kiszolgálására, ezért külföldi dolgozók bevonására van szükség. A cégvezető azt mondta, ha erre nem lesz lehetőség, a tervezett 120 milliárd forintos új gyár nem biztos, hogy Magyarországon épülne meg, és akár a hazai termelést is csökkenthetik. A vállalat a következő 5 évben mintegy 3000 új munkavállalóval számol. Magyar kutya lett a világ legszebbje a 2026-os bolonyai világkiállításon. A bobtail fajtájú négylábú közel 60 ország legjobb kutyáit előzte meg, és megszerezte a világ legszebb kutyája címet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt 79 országból, Magyarország pedig az 5. legtöbb nevezőt adó ország volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig csökken le. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz, a szél olykor élénk lehet majd, és egyelőre nem várható felmelegedés. Csupán 22 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fel...

0: majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt napályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Három kaposvári tűzoltó is bekerült a Hunor mentőszervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Július 1-től új uniós vámszabály lép életbe Magyarországon is. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagok után 3 eurós vámot kell fizetni termékkategóriánként. A NAV közlése szerint ez azt jelenti, hogy egy küldeményben többféle termék érkezik, a díjat kategóriánként számolják fel. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a megbízott szolgáltató intézi. Pénteken rajtol az 59. Mecsek Rally Pécs környékén a Mecsek aszfaltos útjain. A kétnapos versenyen több mint 100 versenyautó áll rajthoz, 7 különböző bajnokság mezőnyével. A program 11 gyorsasági szakaszból áll, összesen 123 kilométeren, köztük több ismert pécsi és környékbeli útvonallal. A rajt és a célceremóniát a Széchenyi téren tartják, a pénteki ünnepélyes rajt 18 órakor lesz. A versengés szombatig tart.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig csökken le. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz. A szél olykor élénk lehet majd, és egyelőre nem várható felmelegedés. Csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves

0: szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatás segítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőjében Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, és a diákhitel kamatstopot is fenntartja évvégéig. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. A babaváró hitel esetében a feltételrendszer átalakításán is dolgozna. A diák hitelnél a kamatstop célja a kamatemelkedés megfékezése a meglévő szerződéseknél. A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a kormány a döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja, és vizsgálja a további kamatcsökkentési lehetőségeket is.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig csökken le. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz. A szél olykor élénk lehet majd, és egyelőre nem várható felmelegedés. Csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihar után. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes útlezárást okoztak a kidőlt fák. Kaposváron egy kettéhasadt fa kerítésre dőlt, az M7-es autópálya sávai szakaszán pedig a leálló sávot zárta el egy útra zuhant fa. Öt autó karambolozott szerdán Bőszínfa közelében a 67-es főúton. A balesetben 4 személyautó és egy kis teherautó volt érintett. A karambol következtében 2 gépkocsi az árokba sodródott. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el, a mentők pedig 3 sérültet szállítottak kórházba. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés-rekonstrukciós programról döntött a kormány. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. Az intézkedés célja az elavult hűtési rendszerek korszerűsítése és az egyre melegebb időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A program keretében több budapesti kórház mellett fejlesztések valósulnak meg Győrben, Miskolcon és a kaposvári kórházban is. A beruházások érintik

0: munkáját segítik.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig csökken le. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz. A szél olykor élénk lehet majd, és egyelőre nem várható felmelegedés. Csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. You should never treat me like...

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Turn it up.
2: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Amfiteátrum díjat kapott Szalai József, a Csiky Gergely Színház műszaki igazgatója. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiky keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában. Díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. Szándékosan tüzet okozott két fiatal egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt, a napokban pedig egy fiú és egy lány ellen vádat emeltek közveszélyokozás miatt. A fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermekotthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a két fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, és a diákhitel kamatstopot is fenntartja évvégéig.